Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, egy köztük pedig az ifjú anyuka Lady Gaga a folytatásban, akinek kiderült, hogy kislánya született, Rose Bean-nek hívják. Sok boldogságot, jó egészséget neki. Lady Gaga, abrakadabra, az igazi mai slágerek között

0: a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, a kulcsokat pedig továbbra is lehet gyűjteni, és ha valaki most megkérdezi, hogy milyen kulcsokat, akkor megkérdezem, hogy hol járt az elmúlt hetekben? Hát a konténerhez, a Rádió 1 konténerhez való kulcsokat, amik közül az egyik nyitja is majd a konténert, és aki ezt a kulcsot megszerzi, és ki tudja nyitni a konténert, mindent megkap tőlünk, ami a konténerben van, és hát azt tudjuk, hogy több százezer forint értékű szerszám csomag mellett van benne például 1 millió forint értékű utazás, meg többek között egy autó is, csak hogy azért azt sem felejtsük el. Szóval kulcsvadászatra fel továbbra is, az igazi mai slágerek között pedig Regál Lilian, ez a Hear Me. Kellemes éjszakát mindenkinek és jó rádiózást!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1, mi csak igazi mai sláger megy. Egy újdonsághoz mit szólnánk? És egy nagyon jó újdonsághoz, és ez most tényleg nagyon jó. Amikor először meghallottam a zenét, akkor nekem az volt az érzésem, hogy fú, na akkor ezt most még egyszer, még egyszer, még egyszer, még egyszer, csomószor meghallgattam egymás után. Nagyon jó! Lost Frequencies, Live It All! Ezt indítom már is a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, sőt, a következő órában próbálok még ráfejelni erre az órára is. Hozok egy csomó újdonságot, Lloydtól, a Rádió 1 DJ-től, Cookie-tól, a Merti Gerixtől és Ed Sheerantől is. Hozok olyan nagy kedvenceket, amik elképesztően beváltak, mint Marshmello, Emery és a Friends, a kezdésben pedig Kamrádot a Be Mine-nal. Jó kis óra indul, pár percen belül újra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
3: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználás még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk ki, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüst ionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém, bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mechanikailag meg lett tisztítva, rá segítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia, ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális rejtjeit, tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, ahol rengeteg baktérium van, hogy a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy picivel 3 óra után. Hello mindenkinek, kellemes éjszakát, jó rádiózást, jó munkát, ha esetleg melózni kell. Aki úton van, kitartást, jó utat, bármi info van, vagy csak egyszerűen csevegnénk. 0620-311-111, pont jó erre ez a szám. Accent jön, Szerával, Misa Millerrel, a Don't Leave, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó?

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, megállás, megszakítás nincs, az igazi mai slágerek viszont változatosan pörögnek egy óriási nagy, már meg klasszikus kedvenc után. Egy igazi újdonság, amit választottam. Martin Garrix és Ed Sheeran párosa. Igen. A Repeat It, amit indítok a Rádió 1-en.

0: 101-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsik a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek a következő órában, mint Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a hazaiak közül a Halott pénz és a Máshol, amit bekészítettem. De érkezik az újdonságok közül Alex Warren is majd, a kezdésben pedig Loi és a Get Lucky.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az Ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán minden évben néhány centiméterrel zsugorodik, amióta szuperóceánként körülvette az utolsó szuperkontinenst, a Pangeát. A csendes óceáni lemez minden évben néhány centiméterrel az eurázsiai és az indo-ausztráliai lemez alá csúszik, és ezzel az Észak-Amerika, Ázsia és Ausztrália közötti távolságot csökkenti. A tudósok között nincs egyetértés abban, hogy a következő szuperkontinens hogyan fog kinézni, vagy miként fog kialakulni. Egy dolog azonban biztosnak tűnik, a szimuláció szerint a csendes óceán halára van ítélve. Vannak tanulmányok, amelyek szerint a ma táguló Atlanti óceán a jövőben zsugorodni kezdhet, és ezáltal egy szuperkontinens jön létre, amelyet egy szupercsendes óceán fog körülölelni. A Curtin Egyetem kutatói azonban nem értenek egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

kellemes éjszakát, vagy aki már elkezdte a napot, azonnak szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Én felelek ebben az órában is a legnagyobb kedvencekért, és nem hibázok. Robin Schulz újdonsága, Better Times, amivel folytatom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenét.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Hey, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Ki az, aki január 2-ára a Bahamákra foglalt magának egy koncertet, mármint fellépőként, hogy fizessenek is neki érte? Alex Foran. És nagyon okos a január 2-ára, szóval a szilvesztert még jó ki lehet pörgetni. Amit egyébként most jól hangzik ez így, de igazából Las Vegasban tölt, ott is koncerttel, szóval a január 1 az javarészek utazást. Ez pedig hát azért milyen jól hangzik, így röviden elmondva. Mondjuk hosszan is, de azért melós lesz neki. Most viszont az igazi mai slágert hozza Alex Foran, Fewer Dreams itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Diák csapatokat várnak az Ománia vetélkedőre. 170 helyszín csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. 10. tanévét kezdte a duális szakképzés Tiszaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Diákcsapatokat várnak a Miskolci Állatkert Zoománia vetélkedőjére. Az állatok világnapjához kapcsolódó programot október első hétvégéjén tartják a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola kezdeményezésére. Célja, hogy a fiatalok közvetlen élményeken keresztül ismerjék meg hazánk és a Föld 6 kontinensének különleges élőlényeit, köztük a Miskolci Park lakóit. A résztvevőknek állatos nevet kell választaniuk, valamint saját zászlót készíteniük, amelyet a vetélkedő alatt végig maguknál tartanak. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet. Olvasható az Állatkert honlapján. A műemlék értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napi program sorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap, mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja és azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programba különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Mezőkövesden a Hajdúráfis János mezőgazdasági gépmúzeum, a Matyó múzeum, valamint a Takács István gyűjtemény is csatlakozik a Kulturális Örökség napjaihoz. 10. alkalommal tartotta meg duális szakképzési tanévnyitóját a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A programban résztvevő diákok a tanulmányaik mellett valósipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, többek között vegyésztechnikus, villanyszerelő, elektronikai, mechatronikai és gépgyártás technológiai technikus képzéseken. Az idei tanévben új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, a program pedig már 4 partneriskola 6 képzésével működik, számolt be róla a BON. Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Modern gyógyír a fogágybetegségek kezelésére. A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a Semmelweis Egyetemen. A fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt egy réteg képződik. Az ebből kialakuló fogkő baktériumai irritációt okoznak, amely ingyulladáshoz vezethet. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével járhat. Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást, mondta rádiónak dr. Géczi Zoltán, a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikájának adjunktusa.
6: A fogágybetegség igazából a társadalomnak egy jelentős részét érintő betegség, az ingyulladás az viszont 80-90%-ban van jelen a társadalomban. Ez az új technológia igazából a targeting, a célzott terápiának a módszere, amit már a rákutatásban is használtak több ízben, azonban a fogorvosi felhasználása még nem volt, és ennek a gondolatnak a mentén indultunk el, és erre találtunk, igazából hoztunk létre egy komplexet, ami folsabból és ezüstionokból áll, és ez a komplex hivatott igazából magának a gyulladás csökkentésének a létrehozásában. Ez azt jelenti, hogy a páciensnek beadjuk úgymond, és ezt nem úgy kell képzelni, hogy mondjuk injekcióban, hanem lokálisan a szájüregbe ezt a komplexet, akár egy szájvíz, egy zselé, egy krém bármilyen formában, és a gyulladásos területnél, miután ez mehatározik, mechanikailag meg lesz tisztítva, rásegítünk a gyógyulásra. Ez úgymond újdonság, ez a targeting terápia, ez nem a baktériumokat célozza meg, hanem a gyulladás fenntartásában szereplő szervezetnek a lokális sejtjeit, tehát nem a klasszikus gondolatmenetet követjük, hogy ha ott van egy fertőzés, egy gyulladás, akkor rengeteg baktériumban, a baktériumokat próbáljuk megölni, mint mondjuk egy antibiotikum kúra esetén, hanem a megfelelő mechanikai tisztítást követően ezeket a gyulladás fenntartó szervezet saját sejtjeit célozzuk meg, és erre találtuk ki igazából ezt a komplexet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert 11 perccel 5 óra után szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 19-e van, Wilhelmina névnap. Azt a mindenit, hát csak boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy jöjjön most Kám rád, és egy nagy ölelés mindenkinek, pazar a dal, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Jön a Hug Yourself!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a tempót is, a stílus most tartom, viszont most Martin Garrix-el a folyadásban. Egy nagy klasszikus az Animals, ami érkezik. Aki pedig a telefonszámunkat még nem mentette el, az mindenképpen tegye meg, mert továbbra is folytatódik a rádió egy konténerjáték. Lehet gyűjteni a kulcsokat, valaki pedig a konténer teljes tartalmát megnyeri majd. Ez a rádió egy...

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Az időjárás az úgy tűnik, hogy nagyjából a tegnapihoz hasonló lesz, ilyen 24 fok, picit felhős, de alapvetően napos idő, vasárnap pedig akár már 26 fokot is mérhetünk majd. Bibi Rexa, a Faithless dalal és a New Legion-nál folytatja mindjárt a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megdöbbentő felfedezés, eltűnik a csendes óceán. A csendes óceán napjai meg vannak számlálva, legalábbis egy számítógépes szimuláció szerint. A jó hír, hogy addig még van 300 millió évünk, és hogyha szerencsénk van, még az 1 milliárdodik születésnapját is megünnepelheti, mielőtt végleg eltűnik a világból, írja a Science Alert. Az ausztrál Curtin Egyetem kutatói azonban úgy vélik, hogy az óceán valószínűleg még ezt megelőzően eltűnik, utolsó éveiben pedig már nem fog hasonlítani arra a hatalmas kék óceánra, ahogy ma ismerjük. A csendes óceán

0: egyet ezzel az elmélettel. Ők úgy vélik, hogy egy olyan óriás földrész jönne létre, amelyben Észak-Amerika összeütközik Ázsiával, létrehozva Amaziát. Ausztrália kimarad ebből a páros elnevezésből, de a 4D geodinamikai modellekben úgy tűnik, hogy a déli félteke kontinense fontos szerepet játszik a csendes óceán megmaradt részének bedugaszolásában. Az ausztrál kutatók legújabb szimulációi a jelen és a múlt valósághű lemez és köppeny paraméterein alapulnak, amelyeket aztán egy szuperszámítógépen szimuláltak. Azzal, hogy számítógép segítségével szimulálták a Föld tektonikus lemezeinek várható fejlődését, sikerült megmutatniuk, hogy kevesebb mint 300 millió év múlva valószínűleg a csendes óceán fog bezáródni, lehetővé téve Amazia kialakulását, megcáfolva ezzel néhány korábbi tudományos elméletet, tették hozzá.
1: A tudásperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a Rádió egy DJ pedig ezen a hétvégén is óriásit mennek. Regál Lili is több helyszínen fellép, az Instagram ott a pontos lista. Ez meg az újdonsága, a Hilmi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hilmi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Folytatódott a kisavasi halálos késelés ügye. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utcai busz megálló. Nehéz szüreten vannak túl a hazai borászok. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódott a kisavasi halálos késerés ugye a miskolci törvényszéken. A 16 éves fiú 2024 októberében egy pinceház előtt kapott halálos késszúrást. Az ügyészség korábban arra jutott, hogy a gyanúsított önvédelemből cselekedett, ezért lezárta vele szemben az eljárást. A fiú családja ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. Most azt vizsgálják, hogy a történtek körülményei valóban indokolták-e az önvédelmet. Tájékoztat a Bón. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utca autóbusz megállóhely Miskolcon. A belváros irányába közlekedő járatok ismét a megszokott megállóban veszik fel, és teszik le az utasokat. A változás az ideiglenesen áthelyezett megállóhely használatának végét jelenti, közölte az MVK ZRT. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlőt 40 éve nem termett. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapant. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő, többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
1: Történelmi szereplést produkált a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, ahol 28 év után ismét kijutott a VB-re, majd a legjobb 8 közé is bejutott. A válogatottban a DVTK Huntem játékosai, Ahonina és Kányási Veronika, valamint Völgyi Péter szövetségi kapitány és Ábrahám Márta kísérőedző is szerepet kapott. A magyar csapat a negyeddöntőben az Egyesült Államoktól kapott ki 108-56-ra, így a legjobb 8 között fejezte be szereplését. Számolt be róla a klub weboldala. Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, jó szombatot, jó korán is van, minden elé, ha már a jókat sorolom. Egészen pontosan 6 perce járunk 6 óra után, és hát mondok akkor még egy jót, az igazi mai slágerek közül Blondist. A Neve Walker onnal indítom már is, aki pedig üzenne a számom 0620 3111 111. Na kezdjünk bele a reggelbe!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely közül pedig Loit választottam, aki nem csak Németországban megy óriásit, meg hát nyilván Magyarországon, hanem mindenhol Európában, Közép-Európától egészen Franciaországig aranylemez már a legújabb dal is. Loi, David Puentes-zel, ez a Golden Summer itt a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. 5 év után távozott a Kazinc Barcika játékosa. Lovasterápiás és parasportverseny tartanak Fóton. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. A szeptember 24-i eseményre Európa több országából több mint 100 művész, kutató, kulturális vezető és programszervező érkezik. A találkozó középpontjában a nagyvárosokon kívüli előadó művészet jövője áll. Tájékoztat a BÓN. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet szélesebb körben elérhetővé tenni a programot, illetve hosszú távon bevonni a kisebb településeken, valamint a hátrányos helyzetű térségek. Élőket. Szó lesz a turnézásról, a közönségépítésről, valamint a helyi szervezők és alkotók mentorálásáról is. Az egyetem könyvtárában hazai és európai példákon keresztül mutatják be a vidéki kulturális közösségek működését és az elmúlt évek kutatási tapasztalatait. 5 Kazincbarcikán töltött idény után távozik Péter Benedek, aki Ausztriában a TJ Szokol csapatában folytatja pályafutását. A magyar válogatott röplabdázó 2021 nyarán érkezett a Vegyész RC Kazincbarcikához, ahol az évek során a csapat egyik meghatározó játékosa lett. A klubnál töltött időszakából a 2024-es Magyar Kupa döntőt emelte ki, amelyben a Kazincbarcika 5 játszmában maradt alul a Finokaposvárral szemben. Számolt be róla a BÓN. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta a rádióknak Buzari Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk ki, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jó ez a dal! Taylor Swift itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, a fogyarázsban pedig Rádió Egy DJ-k, akik ma este is jönnek, hiszen lesz diszkós itt, World is My Radio Show, meg hát ne feledjük el a live mixet sem, már délután 5 órától pörögnek az igazi mai slágerek. A Stereo Wax pedig most DJ Metzger Wiki oldalán érkezik. Nagyon jó a közös daluk. Ez a Let You Let Me Go, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Sláger megy, ilyen nagy kedvencek változatosan, mint Rihanna és a Diamonds, vagy éppen a fogyarásban a frissek közül Martin Garrix és a Butterflies, és ne feledjük, itt a Rádió Egyen pörög a konténerjáték, továbbra is még folytatódik a kulcsvadászat, lehet gyűjteni ezeket, és az esélyt arra, hogy miénk legyen minden, ami idén a Rádió Egy konténerben van.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel járunk 7 óra előtt, sokan most ébrednek, sokan már rég ébren, vagy még ébren. Van neki kitartás, nagy kedvenceket válogatok a következő órára is. Azon például a legújabbat majd Alex Warren-től, ez a Fewer Dreams, szenzációs a dal. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosa jön. Ez a Sugar Daddy, pár perc és indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Diákcsapatokat várnak a Zománia vetélkedőre. 170 helyszín csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. 10. tanévét kezdte a duális szakképzés Tiszaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Diákcsapatokat várnak a Miskolci Állatkert Zománia vetélkedőjére. Az Állatok Világnapjához kapcsolódó programot október első hétvégéjén tartják a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola kezdeményezésére. Célja, hogy a fiatalok közvetlen élményeken keresztül ismerjék meg hazánk és a Föld 6 kontinensének különleges élőlényeit, köztük a Miskolci Park lakóit. A résztvevőknek állatos nevet kell választaniuk, valamint saját zászlót készíteniük, amelyet a vetélkedő alatt végig maguknál tartanak. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet. Olvasható az Állatkert honlapján. A műemlék értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség napi programsorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, szombaton és vasárnap. Mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
3: A Kulturális Örökség napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismert és szívesen megmutatja, és azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
2: Mezőkövesden a Hajdúráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, a Matyó Múzeum, valamint a Takács István gyűjtemény is csatlakozik a Kulturális Örökség napjaihoz. 10. alkalommal tartotta meg duális szakképzési tanévnyitóját a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A programban résztvevő diákok a tanulmányaik mellett valósipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, többek között vegyésztechnikus, villanyszerelő, elektronikai, mechatronikai és gépgyártás technológiai technikus képzéseken. Az idei tanévben új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, a program pedig már 4 partneriskola 6 képzésével működik, számolt be róla a BÓN. Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás. Na, hogy ez a reggel sem telik el Balázsék nélkül, és már csak kevesebb, mint egy óra, amit várni kell erre. 8 óra után jönnek a Balázsék víkenddel, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és nem hibázok. Most a nyár egyik nagy favoritja lesz Kenji, ez a Bambolé, aki pedig üzenne, na ezt

hallottam, akinek egyébként tegnap volt a születésnapja, 27 éves lett. Sok boldogságot neki, hát még az időeltolódás miatt egyébként Amerikában szerintem pont beleférek az időbe. Szóval boldog szülinapot Alex Warrennek, a legújabb igazi mai slágertől, a Fewer Dreams, amit már is indítok itt a Rádió 1-en.

0: bum boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
4: A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
1: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
5: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
9: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
10: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel

0: Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Folytatódott a kisavasi halálos késelés ügye. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utcai buszmegálló. Nehéz szüreten vannak túl a hazai borászok. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódott a kisavasi halálos késerés ugye a Miskolci törvényszéken. A 16 éves fiú 2024. októberében egy pinceház előtt kapott halálos késszúrást. Az ügyészség korábban arra jutott, hogy a gyanúsított önvédelemből cselekedett, ezért lezárta vele szemben az eljárást. A fiú családja ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. Most azt vizsgálják, hogy a történtek körülményei valóban indokolták-e az önvédelmet. Tájékoztatta Bón. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utca autóbusz megállóhely Miskolcon. A belváros irányába közlekedő járatok ismét a megszokott megállóban veszik fel, és teszik le az utasokat. A változás az ideiglenesen áthelyezett megállóhely használatának végét jelenti, közölte az MVK ZRT. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 1 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 évben nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvén jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapadt. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fent hagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
2: Történelmi szereplést produkált a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, ahol 28 év után ismét kijutott a VB-re, majd a legjobb 8 közé is bejutott. A válogatottban a DVTK Huntelmi játékosai, Ahonina és Kányási Veronika, valamint Völgyi Péter szövetségi kapitány és Ábrahám Márta kísérőedző is szerepet kapott. A magyar csapat a negyeddöntőben az Egyesült Államoktól kapott ki 108-56-ra, így a legjobb 8 között fejezte be szereplését. Számolt be róla a klub weboldala. Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, és látom az SMS és Viber falon, hogy nagyon sokan kérdezik, hogy vége a kulcsvadászatnak, vagy még tart, tehát jó hírem van. Jövő héten is még bőven lehet szerezni kulcsokat a Rádió egy konténerhez, és egy kulcs ki fogja nyitni, és valaki mindent megnyer, ami ebben a konténerben van. Hát és már ami most tudható, az is egy nagyon erős lista, és azért simán benne van, hogy még kerül bele ez a. Szóval figyeljük a játékot, és figyeljük az igazi mai slágereket, vagy hát egyszerűen inkább csak ezeket élvezzük. Zene László, Lás Life, most ezt indítom picivel fél nyolc után a rádió.

Egy friss kedvenc, itt a Rádió 1-en, Jennifer Lopez és David Guetta, utána egy nagy klasszikus Justin Bieber és a Sorian, és egész nap így megy ez, egymás után pörögnek majd az igazi mai slágerek, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, vagyis a hét legjobb pillanataival. Én nekem pedig még egy dolgom van, és hát kettő, az egyik, hogy nagyon kellemes hétvégét kívánjak mindenkinek, meg jó rádiózást a Rádió 1-el, a másik pedig, hogy indítsam ezt a dalt. Justin Bieber és a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új állás keresel? Vagy váltanál? Szeptember 24-én találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Borsod online állásbörzén. Várunk 9 és 15 óra között Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. A belépés ingyenes. Borsod online állásbörze. Találd meg a következő lehetőséged.
3: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
4: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában. Ahol!

0: öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak.
0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. 5 év után távozott a Kazinc Barcika játékosa. Lovasterápiás és parasportversenyt tartanak Fóton. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. A szeptember 24-i eseményre Európa több országából több mint 100 művész, kutató, kulturális vezető és programszervező érkezik. A találkozó középpontjában a nagyvárosokon kívüli előadó művészet jövője áll. Tájékoztat a Bón. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet szélesebb körben elérhetővé tenni a programot, illetve hosszú távon bevonni a kisebb településeken, valamint a hátrányos helyzetű térségek élőket. Szó lesz a turnézásról, a közönségépítésről, valamint a helyi szervezők és alkotók mentorálásáról is. Az egyetem könyvtárában hazai és európai példákon keresztül mutatják be a vidéki kulturális közösségek működését és az elmúlt évek kutatási tapasztalatait. 5 Kazincbarcikán töltött idény után távozik Péter Benedek, aki Ausztriában a TJ Szokol csapatában folytatja pályafutását. A magyar válogatott röplabdázó 2021 nyarán érkezett a Vegyész RC Kazincbarcikához, ahol az évek során a csapat egyik meghatározó játékosa lett. A klubnál töltött időszakából a 2024-es Magyar Kupa döntőt emelte ki, amelyben a Kazincbarcika 5 játszmában maradt alul a Finó Kaposvárral szemben. Számolt be róla a Bón. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta a rádióknak Bozari Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
3: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
2: Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Egyre többször látunk ilyen drónsókat, és hogy magyarok is nagyon sokszor csinálnak. Egészen elképesztő volt, amit a World Trade Centerrel csináltak ugye 9-11-én, ugye 9-11-én. A World Trade Center helyén, az Iker tornyok helyén ugye a 25. évfordulóra felszállt nagyjából durván 3000 drón. Ugye a 3000 drón az áldozatokat szimbolizálta. Van videó, és Zsülind is, de elléci, ha van, mert ezt nem biztos, hogy látta. És felemelkedve, mint ilyen lelkek, elindultak felfelé, és utána a drónok kirakták a két Iker tornyot. Hát egészen szenzációs egyébként a videó, ahogy ezek a kis fénypontok így egymásba tekeredve emelkednek föl New Yorkban az évfordulón, és végül hát megjelenik ugye a két Iker torony, ami ugye leomlott 2001-ben. És arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mégis hogy néz ez ki technikailag, ezeket a drónokat hogy programozzák, hogy kell egy ilyet elképzelni, hány ember kezeli őket, teljesen automatikusan felszállnak, és pénztől függően azt csinálnak már, amit akarnak. Én Dubáj felett vágtató lovakat láttam egy lóverseny után.
2: Hát itt nálunk az augusztus 20-án Szent Korona, amit Szent akartam, Korona... mindent kiraknak belőle.
1: Igen.
2: Nagyon kemény. Hogy például a 3000 drónhoz van 3000 kezelő, az összeakadnának. Egy központi számítógépen
1: vezéli a magasságot,
2: vezérli
1: a távolságot. Figyelj, hogyan?
2: Itt a kavargó lelkek szimbolikája fölfelé, hát a centikre mennek egymástól.
1: Centikre mennek, ez 3000 drón, és ilyen 8-asokat formálva, vagy ilyen végtelen jelet, fektetett 8-as, mindegy, emelkednek föl, nyúlik meg a 8-as, ami már nem is 8-as, hanem ugye három karikából áll, és állnak be ezek a drónok aztán a két hát, tornyot szimbolizálva. Figyelj, tényleg gyönyörű. Tehát az ember száját átva marad. Nagyon szép volt, ahogy megemlékeztek erre. És ugye bonyolultnak néz ki, aztán lehet, hogy ez tényleg csak programozás kérdése, hogy beütöd a 3000 drónnak, hogy repül, mint repül, de hogy azért ez egy nagy meló egy ilyet kirakni. El sem tudom képzelni, hogy ez technikailag hogy néz ki. Ugye ezt most már popzenészek használják koncerteken, nagyobb fesztiválok drónsókat csinálnak, és határ tényleg csak a csillagoség meg a pénzed, mert hogyha egy föl tudsz engedni 5-10 drónt, én mondom, én Dubáj felett egy 20 000 drónos drónsót láttam, 2 darab zsoké, 2 darab lóval, a lovak mozgása leutánozva elvágtattak az ügető felett Dubájba. Figyelj, az úgy nézett ki, hogy azt el se tudom képzelni, hogy azt hogy csinálják. Úgyhogy miért ennek gyönyörű a történet? Nézd meg, mindjárt torony lesz belőle. Nagyon szép.
3: A saját hozzáértésem hiánya, én ott elhalnék benne, hogy feltöltsem az összes drónt, szerintem. Tehát, hogy a fele nem lenne feltöltve, másik fele rossz URH-ra, vagy nem tudom, mire vannak ezek téve, kódolnám, és a többi, és a többi.
1: Valószínűleg nem tudnánk megcsinálni.
3: Olyan szintű precizitást igényel, még akkor is, hogyha programozva van, tehát ettől függetlenül az előkészületek, mert minden, itt azért ezek nem faragurigáznak.
1: Valószínűleg maga egyébként, amíg ők erre rákészülnek, azt ezt is álltunk, hogy ez egy hetek, hónapok, ne is te mondjuk évek. Maga a show az ugye viszonylag gyorsan lemegy, mert sok időt nincsenek ezek a levegőben, de inkább a tervezés előkészítés fázisa tűnik ennek macerásnak, nem maga a lebonyolítás. Az már valószínűleg egy számítógép vezérel. De mindjárt megkérdezzük Pete Attilát, akik egyébként a magyar augusztus 20-át is csinálták. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: Hello Attila. Hello. Te láttad ezt a VTC drónsót? Megnéztétek? Figyelitek ezt itt szakmai szemmel?
4: Láttam, igen, figyeltem most a közösségi médiában, nagyon népszerű lett, úgyhogy követjük mi is.
1: Hogy tetszett, milyen volt itt? Azt hiszem nagyjából ilyen 2900 kis túlzás a 3000 drónt használtak. Szakmailag milyen volt?
4: Szakmailag szerintem nem volt igazán erős az eseménynek a sajnos apropója adta szerintem a népszerűségét, de egyértelműen ütős volt, úgyhogy tetszett nagyon.
1: Aha, az esemény nehézsége az a programozástól függ, vagy maga a bonyolultsága, amit meg kell csinálni, vagy amit kérnek a megrendelők?
4: Szerintem itt ennél a konkrét esetnél a programozás rész az nem volt igazán bonyolult. Összességében ez egy egyszerű alakzat volt, de biztosan volt kihívásuk, úgyhogy ügyesen megoldották.
1: Hogy néz ez ki, csak hogy mi megértjük, földi halandók, hogy ezek előre vannak programozva, idő van rajtuk, valami időbeállítás, amiből tudja, hogy melyik időben hova megy, hányan programoztok, még egy 3000 drónos drónsót, az hogy kell elképzelni technikailag, hogy programoztok?
4: Jól mondtátok, minden előre van programozva, igazából előre szimulált repülésről van szó mindegyik drón esetében. A drónok egyébként nem tudnak egymásról, tehát minden egyes drón a saját útvonalát repüli le. Előre van programozva, kiszámolva, úgyhogy itt előre időzített repülésről van szó, és abban igazatok volt teljesen, hogy itt az előkészítés inkább a nagyobb feladat, maga a repülés, az már csak az utolsó 1%-a.
2: És akkor itt egy személy, vagy több személy egyesével programoz be minden drónt, tehát nincs egy központi program, amire, hát hogy nem akadnak össze?
4: Itt az úgy néz ki, hogy amikor elkészül az animáció, akkor minden egyes drónnak meg lesz az útvonal, ami előre le van szimulálva. Úgyhogy itt egy egységes kép van, és miután megvannak ezek az útvonalak, ezt töltjük fel valójában a drónokra, de nyilván ezt egy rendszer végzi, szóval nem kell egyesével oda menni minden egyes drónhoz, és feltölteni rá az útvonalat, hanem erre már van egy rendszer.
1: Tehát igazából 3000 drónnál is egy ember áll, megnyomja a gombot, és ezek teszik a dolgukat.
4: Igen, de ez most azért túl egyszerűen hangzik. Ennél nyilván bonyolultabb egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, de valójában így történik. Tehát a végén ott van egy ember, aki megnyomja a gombot.
1: Aha, és ti csináltátok a 20-át? Tehát te programoztad?
4: Mi csináltuk a 20-át, én a rendszert üzemeltetem, én felelek azért, hogy ez működőképes legyen az előkészítésért és a lebonyolításáért. A programozás részét azt nem én csináltam, van erre egy kollégánk, aki az animációkat készíti, ő foglalkozik ezzel egyébként.
1: És a New York-i drónsót is magyarok csinálták?
4: Nem, azt az egyik legnagyobb drónsóval foglalkozó cég csinálta, viszont érdekességképpen egyébként ugyanolyan drónokkal repülnek, mint amivel mi is repültünk itt augusztus 20-án.
1: Ezek kínai drónok egyébként? Tehát DJI-jel repültek, vagy mivel repültek?
4: Nem DJI, de kínai, viszont ők a piacvezetők ezen a területen is.
2: Hát ugye az annyival biztos, hogy speciálisabb kell legyen, hogy ott nem egy konzol van, mint amit említettél, igen. Márka, meg ugye a fények miatt is.
1: Hogy visz magába világítani.
2: Igen, ezt utólag építitek be?
4: Nem, ezek teljesen speciális drónok, kimondottan erre a feladatra készülnek, úgyhogy ezeken nincsen kamera, ezek kimondottan arra vannak, hogy világítsanak.
1: Uh-huh. Milyen magasra vannak ezek beállítva? Akár 3-4 kilométerre is felmenek? Nyilván beállítás függő, de hogy körülbelül technikailag mit tudnak ezek a drónok?
4: Itt ennél a rendszernél körülbelül 500 méter egyébként az elméleti magasság, amin működhetnek a talajszinttől. Itt a tornyok azt hiszem 400-420 méter körül magasságúak voltak, úgyhogy ebben még bőven belefér, de több kilométerre, tehát hogyha most tengerszintről nézzük, hogy a talajtól, akkor több kilométer magasra nem tudnak felmenni, de szerintem ez nem is igazából indokolt.
1: És hogy egy megbolondul, az elindíthat egy ilyen dominó hatás, hogy billen egyet 3 centivel arrébb megy, az nekivágódik, hát itt nagyon közel vannak a drónok. Meg tud indulni egy ilyen dominó hatás, ha egy megbolondul?
4: Persze, hogy bármi megtörténhet, főleg egy ilyen alakzatban, mint amit itt látunk a tornyok esetén, hogyha most a legfelsővel történne valami, hát elméletileg előfordulhatna, hogy leüti az összes alatta lévőt, de azt el kell mondani, hogy ezért megtörténhet, de ezek rendkívül biztonságos drónok.
1: De azért alatta ilyenkor nem áll senki, egy kis mérnök, egy kis fülessel a fején nem aláll be. Egy megindul, akkor itt esik mindenki
3: a levegőbe. Nincs kifeszítve egy ilyen gumiponyban, mint a rajzfilmekben, amiről visszapattam majd a drón.
4: Nem, így van, ez azért megeshet, és egyébként ez is a logisztikának, illetve az előkészítésnek a bonyolultsága, hogy olyan helyre lehet ezeket a drónsokat vinni, ahol nem tartózkodik alatta senki.
1: Mi volt a legbonyolultabb installáció, amit láttál, vagy amire még te is azt mondtad, hogy na ez kemény. Mondom, én Dubájban láttam egy lóversenyt, az felfoghatatlan volt, hogy ez hogy nézett ki.
4: Szerintem én valószínűleg más látok bonyolultnak, vagy én másban látom a bonyolultságot, technikailag is lehetnek kihívások, például itt is az, hogy egyébként viszonylag magasan volt már a tornyoknak a teteje, tehát itt rádiófrekvenciás nehézségek vannak, vagy a helyszínben is látok kihívásokat. Az animáció készítésben is lehetnek különböző dolgok, de itt ugye vannak már, volt a Las Vegas-i drónshow, ahol pirotechnikai drónokkal és tűzijátékkal is volt kombinálva, hogy vannak most már egyébként más jellegű drónok, amin lézer van, vagy más jellegű lámpák, szóval egyébként van, vannak különböző drónsok, amik nekem megmaradtak, de nem feltétlenül az animációban látom én a kihívás sokszor, úgyhogy én más szemmel nézem ezeket a drónsokat.
1: Mert... Amikor még pirotechnikát is raksz a drónra, mik lehetnek, nem? Mi jelenhet meg? Milyen installációk lehetnek? Egészen elképesztő. Mitől ennyire jók a kínaiak ebben is? Tehát mit tudnak ők dróngyártásban, amit nem tudnak az amerikaiak? Hát azért harcászati tapasztalat van, 50-60 éve azért ezek a drónok, vagy mint a 30 éve már repülnek, mégis a komplett piacot megint a kínaiak verik meg. Mitől ennyivel jobbak, mint mondjuk egy olyan kategóriájú amerikai drón?
4: Szerintem a gyártásfejlesztés az, vagy kutatásfejlesztés és a gyártás költség is viszonylag alacsony, és ott megtehetik azt, hogy egyben nagyon nagy a piacuk is, úgyhogy Kínában és Ázsiában, vagy akár a Közel-Keleten rettentő nagy számú drónsókat látunk, vagy nagy drónszámú sókat, és nem tudom megmondani, hogy miért, de a commerce drónoknál is, vagy a kamerás drónoknál is ugyanezt tapasztaljuk, hogy sajnos.
2: Hát van rá pénz, olcsó munkaerő, azért
1: olcsó csinálják, igen.
2: Hát hány drón volt az, amit a világon tehát, hogy egyszerre mentek a levegőbe, mi volt a szám, ami a legnagyobb volt?
4: Most nem tudom, hogy pontosan én valami 18 ezeres számra, 16-18 ezer emlékszem, de ez rettentően egy szám. Viszont azt el kell mondani, hogy a 3D-s alakzatokhoz kell lesz, hiszen most egy-egy pixelről beszélünk, és hogyha csak azt kiszámolnánk, hogy a képernyőnkön mennyi pixel van, tehát itt az 1-2000 drón még nem is számít igazán soknak.
3: Drága egy ilyen drón amúgy? Egy darab.
4: Sajnos nem olcsó, igen.
3: De akkor nem az van, hogy ezek ilyen erre speciálisan kialakított, ilyen nem túl drága, nem baj, összetörik szituáció, hanem itt mindegyiknek komoly értéke van, és akkor vigyáztok rájuk.
4: Így van, és sajnos azért, mert mondjuk nem 10 darab kell belőle, hanem 1000-2000, sajnos az ár az nem lesz, nem változik, úgyhogy ezek drága drónok, úgyhogy itt egy-egy drón elvesztése is egyébként jelentős költség.
1: Holott az előállítások volt, hogy Kínában 30 dollár, vagy 10 dollár, ugye az iPhone-oknál megy, hogy hát iPhone 17, az nagyjából 10 dollárból készül, kis túlzásra, most láttam, nem akartam elhinni, de tényleg.
4: Igen, viszont az iPhone-t sem kapjuk meg, sajnos olcsóbban ettől.
1: Igen. Ha egy madárra egy ilyenbe belekeveredik, az mit csinál? De ez ellen tudtok védekezni? Hogy mondjuk tényleg, mondjuk akár egy World Trade Centerbe, vagy egy 20-ávot megriad egy madárt, és úgy, ahogy van, teli beveri mondjuk a Szent Koronát, az katasztrófa, nem?
4: Szerintem ennyi drónnál már nem vagyok ornitológus, de én azt gondolom, hogy a madaroknak is van olyan életösztöne, hogy nem akarnak közel repülni a drónokhoz. Egy-egy kisebb drónnál még találkoztam olyasmivel, hogy védte a fészkét vagy az élőhelyét, és megpróbált harcba szállni, de ilyen drónsok kapcsán még nem találkoztam olyannal, hogy madaraktól kellett volna
1: fel. Egészen elképesztő. Most egy olyan felvételt nézünk, ilyen Guinness rekord van, a legtöbb drón, és hogy itt sötétben repülnek föl a drónok, és fokozatosan kezdik őket aztán felkapcsolni. Hát felfoghatatlan, gyönyörű, hogy ezek mit mutatnak, milyen ábrák, mandalák, képek jelennek meg úgy, hogy sötétben van, és szépen fokozatosan mindegyiket így felkapcsolják. Különböző színűek is vannak már, vagy különböző világítanak, hihetetlen, hogy néznek ki. Tehát tényleg, valaki írja, hogy a mai drónok a gyermekkorunk távirányítós autó, és egyébként tényleg. Tehát ami akkor kis autó volt, az most...
0: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Diák csapatokat várnak az Ománia vetélkedőre. 170 helyszín csatlakozik a kulturális örökség napjaihoz. 10. tanévét kezdte a duális szakképzés Tiszaújvárosban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Diákcsapatokat várnak a Miskolci Állatkert Zoománia vetélkedőjére. Az Állatok Világnapjához kapcsolódó programot október első hétvégéjén tartják a Kossuth Lajos Evangélikus Iskola kezdeményezésére. Célja, hogy a fiatalok közvetlen élményeken keresztül ismerjék meg hazánk és a Föld 6 kontinensének különleges élőlényeit, köztük a Miskolci Park lakóit. A résztvevőknek állatos nevet kell választaniuk, valamint saját zászlót készíteniük, amelyet a vetélkedő alatt végig maguknál tartanak. Jelentkezni szeptember 23-áig lehet. Olvasható az Állatkert honlapján. A műemlék értékeinket mutatja be a Kulturális Örökség Napi Program sorozat. Ilyenkor akár olyan épületekbe is bepillantást nyerhetünk, ahová máskor nem. Országszerte több mint 170 helyszínen várják az érdeklődőket, szombaton és vasárnap. Mondta a rádiónknak Vörös András, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.
2: A Kulturális Örökség Napjainak a célja az, hogy olyan műemlékeket vagy olyan régi épületeket, amelyek értékesek és a tulajdonos büszke az értékeire, felismerte és szívesen megmutatja másoknak is, azokat megnyissunk a nagy közönség számára. Ezen a hétvégén pincékbe, padlásokra, egyébként elzárt épületekbe lehet bejutni, ahol a legtöbb helyen szakszerű vezetést is kapnak. Ami az idei programban különlegesség, az az, hogy a Kulturális Örökség Napjaihoz csatlakozott az első magyar malomnap. Hívtuk a vízimalmok, szélmalmok, szárazmalmok tulajdonosait, hogy vegyenek részt ezen az ünnepen.
1: Mezőkövesden a Hajdúráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, a Matyó Múzeum, valamint a Takács István gyűjtemény is csatlakozik a Kulturális Örökség Napjaihoz. 10. alkalommal tartotta meg duális szakképzési tanévnyitóját a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A programban résztvevő diákok a tanulmányaik mellett valósipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, többek között vegyésztechnikus, villanyszerelő, elektronikai, mehatronikai és gépgyártás technológiai technikus képzéseken. Az idei tanévben új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, a program pedig már 4 partneriskola 6 képzésével működik, számolt be róla a BÓN. Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kiderült, hogy itt milyen elketverő összegeket költünk el európai viszonylatban az OnlyFans oldalra. Ugye hát az OnlyFans, ezt tudjuk, hogy mi itt, erotikus és kevésbé erotikus tartalmak is vannak. Van, aki köldököket néz, van, aki mesét mondat magának 40 ezer forintért, van, aki tartalmat gyárt, és hát magyar viszonylatban is egészen elképesztő, hogy 9 milliárd forintot költünk ugye évente az OnlyFans-re, amivel Európában a 19. helyen állunk, és Budapest különösen durva, 4 milliárd forint megy el ebből a budapesti lakosok által, és 12. helyre följöttünk így az európai nagyvárosok között. És ugye itt írtuk, vagy kérdeztük a hallgatóinkat, hogy gyártanak esetleg nők, férfiak tartalmat a hallgatóink közül, és írt nekünk Szandi, aki teljesen legálisan, ő szőrös hónaj kontenteket gyárt, nem csinál semmit, és ebből keres, gyerekek, nem keveset, nagyjából 3-4 ezer eurót havonta.
1: Hoppá!
0: Havonta!
1: 4 ezer euró, 4 szerz, 1,2-3.
0: Nagyon mellélőtt.
2: Én kb. Ennyit költöttem le, 40 szőrös a hónapja.
1: Látod? Ez egy hónap alatt visszahoztam.
0: Ez nagyon nagy
1: szőrössel.
2: Ezt nem is értem. Mindig a rossz irányba ülök a vonatot.
0: De tényleg, rosszul nézed, igen. Itt van Szandi Spanyolországból. Hello Szandi, jó reggel, ciao.
3: Szia, jó reggel.
0: Spanyolországban szemtelenked, ott élsz.
3: Igen.
0: De jó, neked merre?
1: Tengerpart.
0: Merre vagy?
3: Nem tengerpart, az nagyon drága meg. Túl sok az ember, nem nagyon szeretek így túl sok ember között élni, úgyhogy én ilyen magányos elvonuló vagyok, és ez a munka, ez pont erre jó. Tehát nem kell kilépni a házból, sőt, ki se kell szállni néha az ágyból, úgyhogy ez tökéletes.
0: Ilyenkor párban mind a két hónaj szőrös, vagy csak az egyik a munkaterület?
3: Nem, mind a kettő.
0: Nem, mert is tudja, jobban szereted, levágva, tudod, de is van a munkaterület, ahhoz nem nyújt.
2: Ez mennyire szép lehetnénk, ez a magánéletem.
0: Ez a magánéletem, ez a munkám. Érted? Hát nem keverjük a magánéletet a munkával. Jó, hogy kell ezt elképzelni? Tehát brutálisan megnövesztetted, csináltál egy fotót, erre egyszer valaki rákattant, hogy jöttél rá?
3: Hát ez megnő magától. Igazából úgy jöttem rá, hogy a cég, akinél dolgoztam, nyilván ők ezt promótálták, és én nagyon ellene voltam, tehát, hogy én voltam az a lány, aki mindenkit kifiguráz, akinek van, aztán rájöttem, hogy hát bunkó voltam.
0: Várj, micsoda, tehát a cég, ahol dolgoztál, mindenkinek volt OnlyFans oldala?
2: Vagy egy honlajszűr oldala?
3: Nem, ez egy olyan felnőtt oldal volt, akik ezzel foglalkoztak, hogy amatőröket, lehetőleg akik szőrösek, azokat mutattak be.
0: Ja, értem, és te nem vettél ezen.
3: Nem feltétlen, persze. Mielőtt oda kerültem. Tehát, hogy előtte
2: de bármilyen,
3: én...
2: De bármit lehet szőrös? Tehát egy nagyon durva hát, nyakszőr is, oké?
0: Okay? Fül. Szemöldök.
3: Igen, tehát ebbe a fétisben minden. Tehát, amit el tudsz képzelni. Aha. Tehát a szőrösebb a jobb. Körülbelül ezt kell elképzelni. És igazából ugye én irodában dolgoztam, tehát én a modellekkel voltam kontaktban, és amikor, meg hát én közben már gondolkoztam rajta, hogy amúgy tényleg miért borotválkozunk? Tehát ki találta ki? Ez oda nő? Valószínűleg oka van. És egyszer felkeltem, és mondtam a páromnak, hogy mi lenne, hogyha én is megnövezteném? Még sose láttam milyen, mert ugye mióta van, azóta mindig leborotváltam.
0: Oké, ugorjunk egyet az időre. Megnőtt, oké. Hogy keres ebből az ember pénzt? Kell küldeni egy fotót, serceketetsz rajta, egy fésűt, hát, megcsillannak rajta a reggeli harmad cseppek? Tehát, hogy
3: igen,
0: miből lesz pénz?
3: Minden egyes mozzanata, amit el tudsz képzelni, tehát a lepermetezed vízzel és kifésülött a kezdve.
0: Ne csináld, hogy
3: belenyúltam. Elmondod, hogy milyen illata van, elmondod, hogy hogyan... Milyen, hogyha hozzányúlsz.
0: De várjál, látszik az arcod mióta... is, vagy ez csak egy hónaj?
3: Igen,
0: valaki...
3: igen.

0: ünnepekre rámenni, mert előre megcsinálom, és az ünnepeket azokat írjam a családdal.
1: Olyan, hogy biciklizel, egy póló, egy tobban, ugye, amiben kilóg a kutya, és alatta a hónad alatt van egy baget, és a francia sapka.
0: Egyébként ez egy nagyon jó ötlet, én ezt megcsinálom.
2: Mennyit fizetnek egy ilyenért? Tehát, hogy a felhasználó, amikor akar veled beszélni...
0: Ez nagyon változó, mert nagyon sokféleképpen használom fel a kontenteket. Tehát, hogy van, amit előre ugye legyártok, azokat meg tudják venni így egyenként is, vagy fel tudnak iratkozni, és akkor egy részét ugye oda is feltöltöm, de valamit megtartok csak úgy, hogy megveszik, ami tetszik neki, azt megveszik. Mert hát kiküldöm üzenetbe, azért fizetnek, ha látni akarják, vagy feltöltöm az oldalra, és akkor ott böngésznek, és azt veszik meg, amit szeretnének.
3: Meddig tart egy ilyen videóhívás? Ennek van egy limit, hogy 5 perc, 10 perc, 10 perc, de te mindent megcsinálsz
0: a
3: honlajban.
0: A videóhívás az más, az élőben megy, az drága, tehát azért ilyen 7-10 perc, 7-10 dollárt per perc kifizetnek. Meg hogyha különleges tartalmat szeretnének, hogy nekik gyártsak, akkor, akkor azért is körülbelül annyit szoktam per percért. És akkor ilyen 5-10-20 perce, 25 perc ilyesmit kifizetnek előre, és akkor legyártam a videót, aztán persze utána el is adom másoknak is, kirakom, úgyhogy...
1: És van olyan, hogy elküldenek neked postán mondjuk egy zöldalmás kenős deodorant, stiftet?
0: Nem, pedig... olyan nincsen, nem adom ki a címemet.
3: Tehát címenet nem adott ki.
1: A Balázsit ki tudjuk majd ő elhagyja neked.
3: Nekem borotvált az a baj.
0: Rendben.
3: Mennyi keresed nagyságrendileg, körülbelül egy hónapban? Mennyi pénz jön be abból, hogy az embernek szörös a hónalja, és ezt ő kontentként árulja? Körülbelül csak nem kell pontosan megmondani, csak nagyságrendileg.
0: Hát ilyen 3-4 ezer eurót simán.
3: 3-4 ezer euró.
0: De tehát ez idő. Tehát, hogy azért azt tudni kell, hogy az első másfél évben mindenki a sötétben tapogatózik, tehát, hogy ez rengeteg idő és befektetés és tanulás, mert ez nagyon sok szakma egybe, tehát, hogy az online hirdetésektől, tehát social médiától kezdve, fotózás, videóvágás, hova éri meg feltölteni, mennyiért.
3: De akkor üldögélsz egy kis spanyol faluban, kitanultad a dolgot, és megvan belőle 3-4 ezer euró, hogy akárki sem mozdulsz. És ott vagy egész évben, van egy laptopod, egy kamerád, és ebből csinálod. Aha. Hány előfizető ez nagyjából, aki folyamatosan visszajár, fizet, van már egy táborod, vagy van már egy előfizető?
0: Igen, ez is ugye változó, tehát aki így folyamatosan visszajár, és mindig ott lesz, az egy ilyen 20 és 70 közt, tehát ők azok, akik ha nem csinálok semmit hónapokig, akkor is ott lesznek. És
1: ezek közül ilyen, hányan kopaszok?
0: Nem mindenkiről látok képet, de vannak. De egyébként tehát a 21 évestől a 70 évesig van, tehát hogy azért az eléggé.
3: Azt írom, hogy azért ez nem volt a szakmafesten.
0: Igen, ezt titkolják, mert jól lehet vele keresni.
3: Figyelj, mi volt a legdurvább? Most nem szexuális tartalom, mert arról nem tudunk beszélni, de hogy ami elmondható, és azt mondod, hogy jó, nem
0: tudom. Igen, tehát a legdurvább igazából, amin én meglepődtem, ez annyira nem durva. Az egyik az a fingás, tehát én nem tudok parancsra fingani, úgyhogy ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom ezt a vonalat
3: erősíteni. Mutasd a hónajad is közben, tehát ez volt a kérés.
1: De hónajad fingani,
0: igen,
1: rendesen.
0: Igen, vagy csak nyilván a...
3: De hónajjal? Tehát, hogy tedd be a kezed,
0: nem,
3: és a...
0: Nem, ez a rendes, és közbe fésüljem a hónajam meg hasonló. A másik dolog, ami nagyon meglepett, hogy mindenki, nekem derékig érő hajam van, tehát a fejemen, és nagyon sokan szeretnék ezt így élőbe látni, hogy leborotválom. Már beárasztam, de nem szeretnék kifizetni azt az árat.
1: Aha. Ezt mondja, hogy már rég megcsinálta ingyen. Az a
3: gyerekek, vágd le a hajad, igen, élőbe, és erre kifizet valaki 500 dollárt.
0: Igen, igen. Ez nagyon sokan, tehát ezt így havi szinten 20-30 ember bekérdezi, hogy mennyiért vágnám le a derékig érő hajamat élőben.
3: Kopaszra borotvával.
1: Hát vegyél tudod, ilyen maszkot, amit ráteszel, és akkor levágnám. Ja.
0: Ezt a hajat már nem rakott be maszkolám.
3: Azt a mindenségét neki.
2: Hány évig tartott fölépíteni ezt?
0: Három.
3: Három év.
0: Egy másfél éve azt mondom, hogy így már jó. Tehát, hogy az első másfél év az nehéz, akkor is keres az ember, de nem annyit, hogy azt mondja, hogy ez megéri, de volt időm.
1: Itt buktunk el.
3: Igen, mi nagyon hamar feladtuk ezt a lábkontentet, de hogy ez egészen döbbenet.
0: Hogy... nem hiszem, hogy már nagyon lehet keresni egyébként, mert nagyon sokan belekezdenek, meg igazából annyira nem különleges már az a része.
2: Nagyon szerintem. Különleges. Mi van, mi, mondod, mi, hogy... mi van?

0: Igen, mi van még fönt? Akkor te ismered ezek szerint a mély bugyrokat.
1: Hát igazából ugye a lábbal azért nem lehet keresni, mert mindenki csinál lábos kontentet is, meg nagyon nem lehet, tehát hogy nem tudod úgy bemutatni a social médiába, hogy maradjon még izgalom a végére, mert vagy megmutatod a lábad, vagy nem. És hogyha már látták, amit látni akarnak, akkor nem fognak érte fizetni.
2: Aha, milyen érdekes, tényleg.
1: De egyébként fölmentek így, vannak ilyen klipszájtok, és ott mind listázva van, hogy melyik a legnépszerűbb kontent jelenleg. Például a wrestling, az egy nagyon, tehát hogy mesztelenül lányok, vagy lányok fiúkkal bunyóznak, meg tehát ilyesmik.
2: Családi vállalkozás, van egy nővéred, látok, bunyóztok, Debrecenbe egy hátsó kertbe, és kerestek 5-6 ezer eurót.
1: A giantness az egy nagyon nagy fétis, hogy eljátszod. Giantness, tehát hogy te egy óriás vagy, és a másik fél az meg nagyon pici. És ez a lényege a fétisnek, és nagyon bonyolult kameraszögekből te felveszed, hogy mondjuk így véletlenül rálépsz, és akkor jaj, szegény, rád léptem, gyere meg, vígasztallak.
3: Én leteszem ezt a telefont, hazamegyek, és lesz egy nagy bejelentés.
2: És a lépcsőházban rálépek valami apró emberre.
1: Egyébként ezt szerintem neked ez nagyon jól állna.
3: Figyelj, egyetemre jártam, minek?
2: Helyen dolgoztál, egyetemre jártál, stand-up-olsz, hát, hogy csak agyon tapostál törpéket. Érted?
3: És kereste
2: 10-20 ezer eurót havonta. Na jó van, Szandi, ez egészen megdöbbentő. Meg tetszik, hogy nem a közhelyes, oké, most valaki mesztelel, meg mutogatja magát, a halában áll is, meg tök unalmas.
1: Nem, mindenki ezt csinálja, kell valami. Kell valami extra.
2: Tényleg, ezzel te pénzt keresi, a hónajadat mutogatod, egészen elképesztő.
3: Van ilyen üvegcsörömpölés a fejemben, hogy amúgy szerintem sokkal több ilyen embernek szereti ezt a Giantness, mint gondolnád. Egyszer egy műfázó meghívtak fellépni, és akkor megérkeztem. Ki volt rakva, képzeljétek el, egy nagy trón. És akkor kérdeztem, hogy ez miért van? És hogy arra gondolt a műfáznak a vezetője, hogy én kiülnék oda, mint a Mikulás, és az ölembe ülne, és így kezdődne az előadás.
2: Az igazgató az ölembe ülne? Igen. Ő mennyire, meg miben van? Ő mennyire kemény?
3: Ő pedig egy kisgyerekként ül az ölembe.
2: Mondjuk egyébként annak a műfáznak jó fej az igazgatója, mondom, hogy ez egy jó fej, Dini. Na jó van, Szandi. Még egy kérdés, Szandi, adómentes?
1: Nem. Adózol? Ugyanúgy vállalkozó vagyok, mint bárki más.
2: Megnyugodtam, a magyarok még külföldön is adóznak, a nehezen összeszedett hónajpénzből.
1: Muszáj, nagyon utána néznek.
2: Utána néznek. Jól van, köszi, hogy bevittél minket ebbe. Csáó, köszi.
1: Nagyon szívesen, sziasztok.
2: Hello. Elhiszitek, gyerekek. És mégis nem is Szandit, hanem hogy ül, nem tudom, Buenos Airesbe valahol egy csávó, aki kifizet 30 dollárt, és számára vadidegen nő, fésülje a harmadcseppeket a hónaján.
3: Mennyire
2: mindenki meg van őrülve.
3: De hogy itt ülök a nagy pénzem.
2: Itt ülsz, és ma itt még nem tapostál agyon két kis óvodást.
3: Ez nagyon kemény, hallod? Ez rejtett tartalékaim vannak.
2: Figyelj, de emberek fizetnek arra, hogy nagy darab emberek kicsiket megverjenek. Zseni.
3: De birkózás kell, birkózás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsorvezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Starban Star. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Starban Star a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
9: Taxi!
8: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best of Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best of Taxi Miskolc néven.
10: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kis Mártival.
11: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdeklődésre.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Miskolc legfrissebb hírei a rádió egyen.
3: Folytatódott a kisavasi halálos késelés ügye. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utcai buszmegálló. Nehéz szüreten vannak túl a hazai borászok. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Folytatódott a kisavasi halálos késerés ugye a miskolci törvényszéken. A 16 éves fiú 2024. októberében egy pinceház előtt kapott halálos késszúrást. Az ügyészség korábban arra jutott, hogy a gyanúsított önvédelemből cselekedett, ezért lezárta vele szemben az eljárást. A fiú családja ezt nem fogadta el és bírósághoz fordult. Most azt vizsgálják, hogy a történtek körülményei valóban indokolták-e az önvédelmet. Tájékoztat a Bón. Visszakerült eredeti helyére a Petneházi utca autóbusz megállóhely Miskolcon. A belváros irányába közlekedő járatok ismét a megszokott megállóban veszik fel, és teszik le az utasokat. A változás az ideiglenesen áthelyezett megállóhely használatának végét jelenti, közölte az MVK ZRT. Végéhez közeledik az idei szüret. Az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb időszakán vannak túl a hazai borászok. A tavaszi fagyok és a nyári aszály jelentős terméskiesést okozott. A minőségre viszont nem lehet panasz, mondta a rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
4: A minőség az nagyon jó. Egy-két helyen, ahol megsült a szőlő, ott természetesen azokról az ültetvényekről nem olyan a minőség. Mennyiség az rendkívül kevés. 5 millió más a környékén lesz, ilyen kevés szőlő 40 évben nem termel. Az Alföldön ott nagy fagykár volt, egy-két ültetvény jól regenerálódott ott is, de van, amelyik nem. A gazdáknak a jövedelmezősége az nagyon megcsapott. Két szőlők vannak kint, és nagyon kevés, Tokajban lehet még kint fehér szőlő. Többi borvidéken már csak a fennhagyott ilyen késői szület jellegű termések lehetnek kint, de ez nagyon elenyésző, 90-95%-ban biztos, hogy kész van a szület.
3: Történelmi szereplést produkált a magyar női kosárlabda válogatott a berlini világbajnokságon, ahol 28 év után ismét kijutott a VB-re, majd a legjobb 8 közé is bejutott. A válogatottban a DVTK Huntermi játékosai, Ahonina és Kányási Veronika, valamint Völgyi Péter szövetségi kapitány és Ábrahám Márta kísérőedző is szerepet kapott. A magyar csapat a negyeddöntőben az Egyesült Államoktól kapott ki 108-56-ra, így a legjobb 8 között fejezte be szereplését. Számolt be róla a klub weboldala. Kellemes késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján

0: első. Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Úgy döntöttem, hogy ha ma itthon maradok, teszek mindenre, azt csinálom, amit akarok a mai napon.
2: Jaj, de jó!
1: Ez milyen jó!
2: És nem szól a főnököd?
1: Ez egy nagyon nagy lépés ám így az embernek saját maga felé, hogy úgy minden mindegy, elengedi, és azt mondja, hogy rendben van, ha kirúgnak, ha nem, ha lesz belőle, én ma itthon maradok, és lesz egy nap, amikor azt csinálok, amit akarok. Gondold el, hogy egyébként ez mennyire tűnik el a felnőtt létezésből, ez az azt csinálok, amit akarok, nem?
2: Nulla.
1: Hiszen
2: kész.
1: Ez nincsen, és nem tud lenni, és ez a felnőtt lét legnehezebb része, hogy szülő vagy, apa vagy, férj vagy, feleség vagy, dolgozol. De ez az azt csinálok, amit akarok, ez eltűnik az életünkből. És olyan üdítő egy ilyet elolvasni, hogy úgy döntöttem, itthon maradok, és teszek mindenre, ma egész nap azt csinálok, amit
3: beszéljünk
1: akarok.
3: Erről. Beszéljünk erről, beszéljünk a hétköznapi apró lázadásokról, amiket magunkért teszünk. Amiket nem tudsz elmesélni a barátaidnak, mert annyira azért nem menő. Tehát kicsit ilyen szánalmas, de azért mi szeretni fogjuk, és be tudunk kapaszkodni a sötét időkben.
1: Na de miért tűnik ez el? Azért, mert annyi helyen kell megfelelnünk, mert felnövünk, mert kötelességeink vannak, mert
3: hozzászokunk a préshez.
1: Igen, de, hozzászoksz.
2: De az elején a prést senki nem kívánja.
3: Nem, nem és úgy, hogy folyamatosan ki kell kapcsolni magadban, ugye, a vészjelzéseket.
2: Na de mégis a préssel kapcsolatban. Hiszen, ha nem mész be, akkor kirúgnak. Itt kezdődik a prés.
3: És nem lehet igaz.
2: Az első nem a hozzászokás, hanem az, hogy rá vagy kényszerítve.
3: Hát ez a hozzászokás, az magadat szoktatod hozzá, mert felülírod a belső igényeidet a külső kényszerek által. És akkor de szép lassan, és az a durva, amikor túlszaladsz vele, és rájössz, hogy most azért összes területén csak megfelelni tudsz.
1: Igen, hogy csak az van, hogy vagy megfelelsz, vagy olyan dolgokat hajtasz végre, amit egész egyszerűen meg kell csinálnod, mert olyanok lettek az életkörülményeid, nem? Hát most szülőként tenned kell a szülői dolgot, abban nem tudsz kicsekkolni.
2: Na jó, de hogy csak az
1: munkaerőként, lenne... vagy munkavállalóként szintén.
2: Jó, de itt kéne megtalálni azt, hogy mi az, amiből ki tudsz csekkolni. Szülőként nem tudsz kicsekkolni.
3: De hogy nem mindenből ki lehetek kicsit csekkolni, csak annyit kell kicsekkolni, hogy ne vegyek észre, hogy kicsekkoltál.
1: Igen.
2: De a gyereket sír egy órája.
3: Gondolod, hogy a sebészek, ha a hasi műtőt közben nem szoktak rágyújtani? De rászoktak, hogy csak kihajolnak az ablakba. Na, ugyanezzel a...
2: Szép példa.
3: Így van. Tehát, hogy mindenhol van egy pici szelep. Egy pici szelep, nem mondom, nagy szelepek vannak, ahol mindent ki tudsz engedni, csak...
2: Mennyit tudsz ellopni kicsekkolásra egy napból, amit még nem vesznek észre?
1: Hát, a munkahelyen tudsz egy kicsit kicsekkolni, talán ott tudsz egy kicsit csalni. A szülői létben is tudsz, mert úgy csinálsz, mintha jelen lennél, de üveges szemmel nézel a gyerekre. Ott ülsz a leckéje mellett, de nem nagyon vagy ott. Tehát ilyen mini etapokra vagy epizódokra ki lehet, de hosszan pihentetően nem tudsz azért szerintem.
3: Nekem a személyes hősöm ezzel kapcsolatban egy fiktív karakter, a Hell nevű fickó, a megint Malcolm című sorozat, nem a Malcolm, a másikban voltam, ahol a három srác volt a gyerek. Vagy Malcolm? Mindegy, lényeg. Kiderült róla utólag, hogy 15 éven keresztül egyetlen pénteken sem ment be a munkahelyére.
2: És nem vették észre.
3: Nem tudta se a családja, se a munkahelyi, mert valamilyen adminisztratív oka volt ennek, és az a lényeg, hogy...
2: Mit
3: hogy
2: csinált közben?
3: Csak olyan dolgot csinált, amihez kedve volt. És az a lényeg, hogy egy perbe fogták, úgyhogy igazol neked, hol volt, és mindenről eltett. Elment Vidámparkba, elment hotdogevő versenyre, ami az, az ő belső gyermekének szüksége lett volna.
1: Mennyire jó ez? Mennyire jó ez.
2: Járna ez.
1: És mennyire járna ez, igen. De itt van például Tibi azt írja, fiam, később vittem a gyereket az óviba, késni fogok, leszarom. Na, látod, ezek azok a pillanatok, amikor már ugye megfelelésből rohansz az óviba.
3: Kicsit megrázta az elektromos nyakörbe, Balázs, bocsánat.
1: Igen. Később jársz óviba, vagy hogy rohansz, mert hogy megfelelsz. De mi van, ha a gyerek elkésik óviból?
2: Semmi. Ja, az ég egyadta világot. Amiatt aggódsz, hogy a gyerek elkésett az óviból, akkor te is el fogsz késni.
1: Te is késsel, mit szól az óvónő, be kell érni. Igen, de hogy ott is van egy megfelelésed, és ezért van egy rutinod, hogy jaj, mennünk-e, mert 8-ra bent kell lenni. De és már el sem mered engedni, mert kialakult ez a szokás, hogy be kell érni. Tehát ez sokszor hajtjuk mi ravigába a fejünket. A szabadság nem az, hogy azt teszel, amit akarsz, hanem nem kell megcsinálni azt, amit nem akarsz. Ez egy jó
2: és
1: mondás.
2: És a való életedben meg szinte csak ilyen van. Ugye? De a melóba is be kell menned, ha akarsz, ha nem. Tehát nincs benne választási lehetőség.
1: Igen, de azért az nagy segítség, ha olyat csinálsz, amit szeretsz.
2: Szeretsz,
3: igen,
2: persze.
3: Igen, szóval az nem tud menni.
2: Az egy jó.
1: Gyerekként tele vagyunk tervekkel, aztán egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy már nem az álmainkat tervezzük, hanem a következő műszakod. Ez nagyon szép.
2: Nem, ez sajnos ez nem szép.
1: Oké, de hogy tudsz úgy élni, hogy minden tervedet, vágyadat megéld és megcsinálni? Erre nincs lehetőség. Mindig több vágyunk és élményhiányunk. És
2: igazából nem az a lényeg benne, hogy az összeset megvalósítsd. Mindenkinek van olyan, amit el kell, hogy engedjen egy idő után. Itt az a nagy baj, amikor 30-40 éves embereken azt látod, hogy már nincs semmilyen vágya. Nem az, hogy van 20, és abból 10-et megvalósít. Mert ez az optimális. A 20-ból 20-at se lehet megvalósítani. 20-ból csinálj meg 10-et, sőt, ne is valósíts meg, csak próbáld meg. Van egy nagyon nagy mondás, tudod, mikor már elvérzett mindenki, és akkor van egy csávó, aki nem ment vele a harcba, és ott röhög, és azt mondta, hogy mi legalább megpróbáltuk.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ebbe ez a fontos. Az a szörnyű, amikor 40 évesen az van, hogy jó van már, jó, ez nekem nem válok-e. Á, én már nem váltok munkát. Á, én már nem kezdek bele újba. Na, az szerintem sokkal rosszabb.
1: A legnagyobb árulás.
3: Amikor 40 évesen, ugye a következő 40 évet így leírod, mert amúgy a depressziónak tulajdonképpen ez a lényege, és ugye egyszer már beszéltem erről, hogy vannak magasan funkcionáló depressziósok, hogy egyszerűen az van, mert nem látod az örömet abban, hogy jobb lesz, nem tudod elképzelni, nem tudsz a dobozon kívül gondolkodni, és akkor azt mondod, hogy mindegy, majd elsorvadok. Majd elsorvadok, lesz valami.
2: És azt is csinálja. Ugye az
3: abszolút,
2: is
3: abszolút. És szerintem nagyon sok autoimmunbetegség, nagyon sok stressz betegség, ez mind ebből fakad, hogy lemondanak az emberek így a vágyaikról. Miközben amúgy a világ még pont afelé megy, hogy van egy ilyen csomó ilyen szürke terület, hogy elkezdtek megfizetni olyan tevékenységeket, amiket azért mondjuk 5 éve ezelőtt nem fizettek meg.
1: Igen.
2: Legyen vágyad, és merd megélni.
1: 49 éves anyuka vagyok, ki vagyok égve teljesen, pedig annyi mindent szerettem volna csinálni.
2: Na, 49.
1: Hát oké, mekkorák a gyerekek, az fontos. Mert ha most szültél
3: az
1: két éve...
2: Nem
1: úgy értem, ha mondjuk... Nem úgy értem, most arra gondolok, hogy 49-es anyuka, és van egy 16, meg egy 14, ott látsz egy kifutást, és azért visszakapod az életed. Ha most vágtál bele, és 3 és 5, akkor azért az még nagyon meleg. Mert hogy a szülői létnek is van egy kifutása, és azért ez egy nagy sanszorgyot helyre tedd magad, hogy meggyógyulj, hogy elkezd magaddal foglalkozni, hogy az életed középpontjába újra te legyél. Mert a szülői lét azért az egy 20 év szerintem egy komoly lemondás.
2: Na,
1: minden örömével együtt, de amikor ők kirepülnek, akkor te újra visszaköltözöl a saját életedbe. De
2: szerintem a közben is kell tartani magad.
1: Nyilván kell, tehát a szülői lét szerintem se arról szól, hogy akkor 20 évig csak róluk és én sehova, de hogy azért ott két választás van. Vagy újra megtalálják magukat a felnőttek, vagy elvesznek abban, hogy elvesztették életük értelmét a gyereknevelést, és teljesen eltalástalanodnak.
2: Na de várjál, hogyha a 49 éves SMS írónak kicsik a gyerekei, akkor ott van még élete értelme.
1: Hát akkor ott van még élete értelme. De
3: már látjátok, ez egy tök rossz gondolkodás, így mindenki részéről szerintem. Tehát alapból ugye tehát, hogy általánosítani ebben nem lehet, mert a nők ugye sokszor ugye azt érzik, hogy nincs rájuk már szükség 49 évesen, amikor már ugye már nem a legvonzóbb éveiket élik, amikor már nem előttük áll a karrier, amikor még nem a gyerekvállalás küszöbén állnak, és a többi, és a többi, és hogy van ennek egy gyász része, amikor ugye elengeded mindazt, amit eddig építettél, és ugye van az a része, amikor el kell döntened, hogy te milyen irányba fogsz idősödni, tehát melyik irányba fogod eltölteni a következő 30 évedet. És a nők hajlamosak amúgy lemondani erről, hogy azt mondja, majd ha hazajön az unok, akkor majd...
1: Pont ezt mondtuk, hogy ilyenkor a gyerekfelnevés után két döntésed van, vagy visszaköltözöl, és elkezdesz, és élsz, és újra megtaláld és magad, szereted magad, vagy azt mondod, hogy kirepültek, megöregettem, ennyi volt, csókolom, ez a hajó elment. Hát ez milyen a mindset, nem? Hogy állsz hozzá, hogy kezd föl reggel? Tehát ez ezen múlik.
3: Nagyon kevés nő engedi meg magának, hogy igazán jól érezze magát, csak a saját maga kedvéért. És ez egy nagyon durva transzgenerációs dolog, tudom, másokszor használtuk ezt a szót, de hogy ezt otthon tanultuk el, hogy a nagymamáktól, meg az anyukáktól, hogy ja, hát amikor nincsen szükség, akkor magamnak se kellek, tudod. És ez egy akkora hülyeség. És tényleg azon, hogy ott ülnek az üres fészkekkel, amikben lehetnének házi bulik, érted?
1: Igen. Pont egy ilyen életszakaszban vagyok, 36 évesen kiégtem, a pénzügyi szarú jött össze, de mindig volt valahogy, kaptam egy új lehetőséget Németországba, eddig féltem, de tudjátok mit? Irány. Köszi.
3: Irán?
2: Hát az.
1: Igen, 36 évesen, hát persze, hogy irány, hát figyelj, ne viccelj már, hát még azt sem baj, csak most találod meg, így van, még csak most találod meg az elmúlt 20 évet tapasztalat alapján, hogy mi az, ami érdekel.
2: És a legszomorúbb mondat nem az, hogy nem szeretem a munkámat, hanem az, hogy már megszoktam.
1: Na ez igen. Na ez kemény.
3: Ezt én írtam. Na a lényeg, hogy nem. Amúgy az érdekes. Ha körülnézze a nagyon sikeres gazdag nőknek az életében, a legtöbb 40 évesen kezdett el azzal foglalkozni, amikor sikeres lesz. Igen. A valódi nagy sikerek azok akkor jönnek.
1: 29 év után nem látjuk egymást és az értékeket. Félem, jó ideje depressziós, talán most már ő is látja. Amit tudtam, segítettem az elmúlt évek alatt, azt hiszem egy életem van, és örökön-örökké nem mindenáron kell bizonyítani. Most keresem a saját utamat, ezt Vanda küldte nekünk. Köszönjük szépen.
3: Sokszor amúgy az, hogy csak, tehát ugye sokszor, tehát az van, hogy egy párkapcsolatban, amikor az egyik elhagyja magát, akkor az feltétlen reflexió, de erre, hogy fogod is őt próbált tartani, támogatni, lelket önteni belé minden áron tényleg. Tehát a melkasodból kiveszed a dobókószél és berakod az övébe, hogy hát attól jobb lesz neki, és akkor rá kell, hogy gyere egy idő után, hogy nem tudod neki megadni külsőleg azt, amire szükség van. Viszont amikor te elkezdesz menni a te utadon, elkezded magad építeni, elkezdesz jobban lenni, magasabb frekvencián létezni, akkor ezt viszont észrevesz, hogy hová várjunk csak. És azt már könnyebb neki követni sokszor, mint az, amikor te egy irányítottan próbálsz neki segíteni. Feri, úgy látom, hogy nem értem, amit mondok.
2: Nem, csak, de értem abszolút, csak próbálom igazolni magamban, hogy ez hát, így van. Mert szerintem egy csomó esetben, amikor az egyik megtalálja a saját útját, a másik nem tudja követni. Én nagyon sok ilyet láttam. Uh-huh. Ezt hívjuk úgy, hogy ugye elfejlődtünk egymás mellett, másfelé ment az utunk. De tök jó, ha valaki így tud magával rántani egy embert, a párját, de szerintem nagyon sok ellenpélda van, de jó dolog.
1: Itt a kérdés legalább... inkább az, hogy kell-e, ha ő nem akar. Tehát, hogy a lojalitás, hogy kell lerántanod. Tehát ott van egy pár, ja, te fejlődsz, te vinnéd, mert van a lelkiismereted, ő nem akar, nem jön, neked felelősséged vinni, vagy az a felelősséged akkor, hogy kilépsz, és nem fejlődtök tovább együtt. Tehát, hogy meddig viszed, meddig cipeled.
2: Hát egy darabig próbálod, de van egy pillanat, amikor azt mondod, hogy figyelj, nem tudunk egy
1: de egy csomószor a nem fejlődő rántja vissza a fejlődőt, és csatolja maga mellé.
3: Persze, mert ugye tud hatni ugye a lelkiismeretére, vagy egyetlen. De úgy van ennek az a része, hogy nyilván a párkapcsolatban a másik fontos, tehát az első lépés az mindig a hátsimogatás. De amikor a hátsimogatásra nem érsz el semmit, akkor fel kell ismerni azt, hogy most...
2: Akkor mi jön?
3: Hogy akkor... A fenékbe rúgál. Hanem az, hogy ilyenkor az van, hogy akkor elindulsz te is egy úton, és akkor azt mondod, hogy jó, a terápiának alapvetően az a lényege, hogyha te jobban vagy, akkor körülötted mindenki jobban van. Meg az, hogy ha te dinamikád megváltozik, akkor az egész körülötted lévő dinamika megváltozik. És hogyha a másikat nem tudod rávenni, hogy menjen el terápiára, te még el tudsz menni, és rá tudsz jönni arra, hogy miért vagy pont egy ilyen emberrel, miért vagy ebben az élethelyzetben, miért ez történik veled, amikor erre van legkevésbé szükséged, ugye ezt éled meg. És akkor te elkezdesz változtatni, váltani, és akkor a másik el tudja dönteni, hogy akar menni veled, vagy nem akar menni.
2: Igen, csak 30 év együttélés után tudod, te megtaláltad magad, te elindulsz, mondod a másiknak, hogy tessék, lehet velem jönni, vagy nem. Azt mondja, hogy nem megyek, akkor a 30 évet lesöpörni azért nehéz.
3: De ez nem kell lesöpörni.
2: Hát de azt kell nem, mondani, nem, hogy köszönjük hanem, szépen, akkor külön megyünk tovább.
3: Nem. Tehát ez szélsőséges. Szerintem azt kell mondani, hogy természetesen tudunk egy párkapcsolatban maradni, és én szeretnék veled együtt maradni, és vannak ebben jó dolgok, és a jó dolgokat szeretném megőrizni, de szeretnék változtatni a dinamikáján a párkapcsolatnak, és az azt jelenti, hogy akkor szombaton te csak sorozatot akarsz nézni, akkor én el fogok menni itthonról, és azt fogom csinálni, hogy nekem van kedvem. És akkor külön leszünk. És egy csomó ilyen.
2: És
3: akkor más emberek jönnek az életemben, lesznek haverjaim, más emberek vélemény is lesz majd a fejemben, nem csak a tév, és akkor ezek az apró változtatások amúgy ezek tök nagy dolgokat tudnak, hogy mondjam,
1: megindítani, transformálni, igen. 33-os éven égtem ki a pénzügyön, most egy éve már vállalkozó, kreatív területen csóróban, de boldogabban, alkalmazottként problémák voltak a felkeréssel, már egy éve nincs ilyen gondom. A 50 évesen 15 év ausztriai ingázás után jöttem haza, mert kiégtem, most itthon vállalkozom. Ezt Gepetto küldte nekünk. 40 éve vagyok egy munkáján, nagyon unom, de nem merek váltani, mert félek, hogy rosszabb lesz. Írja Pityú.
2: Nem lehet, vagy ez a rosszabb lesz, sehogy nem lesz rosszabb. Szerintem. Tehát ha szarul vagy egy helyen, onnan nem lehet rosszabbat húzni. Persze tudom, mindig van lejjebb, de legalább akkor
1: meg... De értem, mit akarsz. Igen.
2: Legalább léptél.
3: Ezzel a fajta félelemkeltéssel tartják az embereket a helyükön sokszor.
2: Igen, tehát, úgy is rosszabb lesz.
3: Igen, hogy jaj, addig nyújtózkodj, amíg a takaródér, meg mit tudom, mi van a falon
2: túl. Mit gondolsz, ott jobb lesz?
3: Igen, de azt mondom, hogy amúgy, tehát, hogy egyfajta munkát azért lehet, hogy 30 helyen végezni. Tehát, hogy ha még csak még munkás sem változtat, maga a természete nem változik meg, azért munkahelyet tudsz. Tehát azért azt szerintem...
1: Igen. 33 vagyok, de szerintem 20 éve nem nevettem őszintén. Most már kecskéket tartunk. Próbálunk kiszakadni a munkavilágából, és hobbiból megélni. Talán még nem késő váltani.
2: 33-os.
1: Igen.
2: Igen, és a kecske vidám állat.
1: Igen. Kiégés miatt 42 évesen átképeztem magam. Logisztikusból kamionsofőr. Életem legjobb döntése volt, imádom a munkám, és imádom az életem. Aztán sok meló az élet nehézségei, erről szól az élet sokszor, de lényeg, hogy ne savanyodj be. Csak próbálj egy kicsit nevetni. A lányom 2 éve kirepült, nehéz volt megélni, egy kicsit olyan, mintha végeztél volna. 44-es nő vagyok, és úgy érzem, én vagyok Stifler mamája.
2: Szeretném.
1: A humor legyen veletek. Csak mondom, gyerekek, hogy közben nő, erősödik, és táplálunk egy olyan fiatal generációt fiúkban, akik meg vannak őrülve a 40-es, 50-es nőkért.
2: Hát,
1: ez egy másik Hitler világ, mamája. Kedves szakító, 40-es, 50-es nők.
3: Nem állhatunk mindig valakire, szerintem értem, ez is jó, mert mindent.
1: Csak jelzem, hogy nagyon sok fiatal jelentkezik be, mert szeretik. Megérkezett egy anyakomplexusos generáció gyerekek. És oda vannak a 40-es, 50-es nőkért. Nagyon sok 40-es, 50-es nő mondja, hogy olyan 30-as pasik vannak, akinek nem kell a korosztályuk, 40-es, 50-es milfekre mennek. Úgyhogy...
3: Plusz,
1: van esély?
3: Amikor azt érzed, hogy nem, semmire nem vagy jó, akkor gondold végül, hogy felnevelted egy gyereket, ennél semmi nem nehezem. Tehát, hogy gyakorlatilag te már letetted az oké és vizsgálat az életből, mindenen túl vagy, és nem tudnak meglepni téged, nem, nem kell mindent beszélni.
1: Igen, de én azt értem, hogy akinek 20 évig a gyereknevelés volt a központban, annak van egy erős kiüresedés, és annyira elveszíted ebben magad, hogy rohadt nehéz azért megtalálni új célt és értelmet adni. 45-50 évesen. Azt mondom, most itt vagyok, már az anya szerepem nincsen, mi vagyok akkor én most valójában? De abban a mi vagyokban én elvesztettem egy kicsit önmagam, anya voltam 20 évig.
3: És sátán még lehet.
1: Sátán még lehet, és 45-50 évesen kell újra definiálod magad, és megtenni, hogy mi érdekel, mit szeretek, ki vagyok én, szeretek-e magammal lenni, ki ez az ember ott mellettem, aki a párom vagy a férjem. Szóval azért ezek nehéz döntések, meg nehéz élethelyzetek szerintem.
3: Nagyon, a legnehezebb. De ettől függetlenül nyugtasson mindenkit, azt érzem, mindenki keresztül megy, és ha elkezdesz beszélni róla, az már nagyon sokat fog segíteni, mert biztos vagy benne, hogy találsz magadnak olyan cimborákat nagyon hamar, akik iszonyatosan meg fogják érteni.
1: 20 éve vagyok vasutas, mi ez a kiégés? Igen. 58 vagyok, a férjem 74, már nagyon unom magam rángatni, hát, csókni
2: ki. Igen, ez se átlagos.
1: Jó, azért egy valami legyen azért ott 74, nem egy végrendelet, valami, nem
2: papír csak legyen.
1: Te még csak 58, 74, hát itt van pár év, azt valahogy kibekkeled utána meg lehet húzni. 40 vagyok, babettán van, anyámmal élek. Szerintetek mind kell változtatni. Ez a klasszikus mondat, igen.
3: A babettá érdekel.
2: Nem, hát ne vegyél többet már. Az világ összes babettáját megvetted.
3: No? Szabó összefoglalta. És amikor minden jól megy, akkor meg begurul váratlanul a rakamazi gumis. Mi lehet rakamazó most amúgy? Szezonban mindjárt majd utána kell járni.
1: A híres rakamazi gumis, tényleg. A jóképű.
2: Ja, igen, a Premium kandúr. Illetve írt Dodor is, hogy szerinte kedves motoros barátunk, akkor kell váltani, amikor a mutató a pirosban van. És akkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miskolc legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. 5 év után távozott a Kazincz Barcika játékosa. Lovasterápiás és parasportversenyt tartanak Fóton. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Nemzetközi szakmai konferenciát tartanak a Miskolci Egyetemen. A szeptember 24-i eseményre Európa több országából több mint 100 művész, kutató, kulturális vezető és programszervező érkezik. A találkozó középpontjában a nagyvárosokon kívüli előadó művészet jövője áll. Tájékoztat a Bón. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan lehet szélesebb körben elérhetővé tenni a programot, illetve hosszú távon bevonni a kisebb településeken, valamint a hátrányos helyzetű térségekben élőket. Szó lesz a turnézásról, a közönségépítésről, valamint a helyi szervezők és alkotók mentorálásáról is. Az egyetem könyvtárában hazai és európai példákon keresztül mutatják be a vidéki kulturális közösségek működését és az elmúlt évek kutatási tapasztalatait. 5 Kazincz-Barcikán töltött idény után távozik Péter Benedek, aki Ausztriában a TJ Szokol csapatában folytatja pályafutását. A magyar válogatott röplabdázó 2021 nyarán érkezett a Vegyész RC Kazincz-Barcikához, ahol az évek során a csapat egyik meghatározó játékosa lett. A klubnál töltött időszakából a 2024-es Magyar Kupa döntőt emelte ki, amelyben a Kazincz-Barcika 5 játszmában maradt alul a Finókaposvárral szemben. Számolt be róla a Bón. Több mint 100 fogyatékossággal élő gyermek vesz részt a 22. lovasterápiás és parasport versenyen ma Fóton. Az ország minden részéből érkező gyerekek 23 kategóriában versenyeznek, mondta a rádióknak Bozari Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke.
2: Ez a rendezvény lehetőséget ad nekik arra, hogy emelkedjen az önbizalmuk, hogy sikereket éljenek át. Ezért is ilyen sok kategóriát írtunk, hogy mindenki tudjon a saját képességeinek, életkorának, lovaglás tudásának megfelelő szinten versenyezni. Vannak olyan versenyszámok, ahol tanulásban akadályozott gyerekek, vannak olyanok, ahol értelmileg akadályozott, hiperaktív, magatartás problémás gyerekek, látássérültek, mozgássérültek versenyezhetnek. Elég széles az a kör, akit megmutathatja, hogy mit tud.
1: Kellemes, késő nyárias hétvége vár ránk, sok napsütéssel és némi felhővel. Csapadék nem valószínű, délutánonként 25 fok fölé melegedhet a levegő. Hétfőtől azonban markáns lehűlés érkezik, majd lassan enyhül az idő. Több napon kialakulhat kisebb eső vagy zápor, nagyobb mennyiségre viszont egyelőre nincs kilátás. A hét első felében tartósan erős szélre is számítani kell, ami tovább ronthatja majd a hőérzetünket. Később vármegyénkben gyengülhet a szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Országos mentőszolgáltnál találtunk egy posztot, és mindig egy kicsit elcsodálkozunk, és hát ha voltak hallgatóink hasonló helyzetben, ez a segítségnyújtás az utcán című történetünk, és közben az ártatlan segítő kirablása. Hát ez, gyerekek, ez egy olyan szintű pofátlanság, hogy erre baromi nehéz mit mondani, hogy letérdelsz valaki mellé, megpróbálsz neki szívbasszást, újraélesztést csinálni, mint jó állampolgár, mert erre nevel a társadalom, hogy már pedig segíts, hogy ne hajjon ott meg a kezed között. Közben pedig vagy a mentőautót, vagy téged kirabolnak. Hát nekem nincsenek illúzióim, én tudom, hogy elviszik a baba üléses kocsit is, meg elviszik a gyereküléses autót, meg nem nézik, hogy a gyerek van, meg minden. De hogy azért segítségnyújtás és újraélesztés közben feltörni a mentőautót, azért ez nagyon haladó. Hogy van ez? Kell itt várni valamiféle méltányosságot? Vagy kell azt elmondani, gyerekek? Hogy van az, hogy ha már törtök, betörtök, raboltok, értem? Illetve nem értem, de nem tudunk valamit se. Legalább várjátok meg, amíg egy kutyát sétáltató járókelő észreveszi, hogy rosszul van valaki, kihívja a mentőt, kijön a mentő, és ellopnak minden.

0: gyógyszerek, gyógyszer, fecskendő,
1: kötszer.
0: Kötszer, ezeket viszed el.
2: Hát a vérnyomásmérő is jól jön azért. Gondolj bele.
0: Igen, itt a jó vérnyomásmérő is jól jön.
1: Jó vérnyomásmérő, igen.
0: Alkalom szüli, arra megy és látja, hogy hirtelen nincsenek ott, és egyébként egy tök normális ember, aki azt mondja, vagy most, vagy soha. Ez úgy jön, hogy...
2: Ez lesz az. Balázs, szerintem ez lesz az.
0: Hétköznapi becsületes emberek törték fel a mentőautót és vitték el.
2: Nem tudom, egy nagyon kedves hétköznapi ember éppen munkába menet.
1: És azt mondta, hogy mentőautó.
2: És mennyibe dolgozni, hogy vegyem el a vérnyomásmérőt a mentőautóból?
0: Nem, mert van az az állapot, szikomszak. Tudod, hogy úgy van egy pillanat, elönti valami az agyadat, hülyeséget csinálsz, oda nyúlsz, elviszed.
1: De az nem egy mentőautóból. Ez egy átlag ember, akiről most te mesélsz, és így a kis ördög megkísért, hogy na most itt az, hogy ezt ellobd. Egy mentőautónál ez azt nem jut eszedbe. Mert hogy egy...
0: Szirénázik félre van állva, lehet, hogy már csak villog, ellát valakit.
1: Az se oké, tehát nem támogatjuk ezt se, de amiről te beszéltél, hogy egy normál ember, aki nem a lopásból tengeti az életét, az egyszer az ellop egy csokit, arra még azt mondom, hogy oké, na de ez, hogy a mentő, hogy jut eszedbe? Tehát hogy fél össze az
0: vagy,
1: agyad?
0: Fájdalomcsillapító függő. Tudod, hogy ott vannak vények, és fölírsz magadnak egy csomót,
2: mert ki... Mi van, ha egy nagyon megáltalkodott hipohonder volt?
0: El tudom képzelni. Simán szóval el tudom képzelni.
2: Elegem volt, hogy sehol nem vesznek komolyan, majd akkor én...
0: Igen, meghalok.
2: És hazajött a defibrillátor, és azt mondta, hogy legalább most már biztonságban vagyok.
0: Ez valami annyira durva egyébként, hogy tényleg ezt így megérdem. Nincsenek illúziói. Tudod, hogy vannak olyan emberek, akik ezt megcsinálják. De hogy talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Figyeld az SMS-t, öcsém epilepsziás, 6 éves korában Békásmegyeri hév megálló, roham mellette, átléptek rajtunk, 16 voltam, vigyáztam, hogy ne üvse be magát, és hogy ne nyelje a nyelvét, amíg tartott a roham, ellopták a táskámat mindenestől. Tehát ott látja, hogy küzd az öcsér, és nem azt mondja, hogy mentőt hívok, odalépek, segítek, hanem azt mondja, hogy ha, hát ez most egy jó pillanat, elviszük a táskáját. Mennyire rohadéknak kell lenni ehhez, nem?
1: Hát ugye nagyon sok ilyen videó kering az interneten Dubájról, ahol nem tudom, dollár ezrekkel kitömött pénztárcát hagy így a csávó a kocsi tetején, bemegy a bódba, megveszi, amit kell, egy kicsit még megnéz egy filmet, visszajön, és ugyanott van a határca.
0: És nem nyúlnak hozzá.
1: És senki nem nyúl hozzá. Aztán, hogy ezek mennyire megrendezettek, mennyire kamu, nem tudom, de hogy az állítólag ott legendás.
0: Én el tudom kérdezni, hogy vannak országok, a belső morál egy kicsit más, és leadod, nem igen. Lopod el, nem nyúlsz egy mentőhozót, azért szerintem nem mindenki ennyire balkám. Nem azért Magyarország ilyen rossz, csak hiszen van azért egy belső iránytű, ahol néhány országban ez jobban működik az emberekben, hogy nem, ez egy olyan morális határ, amit nem lépek át.
1: Mondjuk nem tudom, hogy az a rendelkezés ott érvényben van-e még, hogy a lopásért levágják a kezet.
0: Ez egy fontos ér, nem kéne bevezetni. Tehát aki mentőbe ül, én végignézem a főtérre, hogy levágják a bal kezét. Tehát mentőautóban lopta a gyerekek, bazilika, 4 óra, leszögjük a kezedet. Nem biztos, hogy másnap lopnál. Nagyapám elesett a mozgó lépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból. Egészen elképesztő, hogy mibe vagyunk. Nem? Lehetne azért, Úristen. Tényleg a középkorban voltak jó dolgok. Volt egy-két hasznos dolog, mond.
2: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden névfejét lelopták a kocsiról.
0: Ismerősömet elütött az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod, ehhez valami olyan gyomor kell, amit nem is értem.
1: És most már többen írják, hogy ez egy módszer is. Írjak például két lányról a belvárosban, lehet, hogy már nem praktizálnak, hogy ilyen szépen mondjam, hogy az egyik rosszul lett, mindig eljátszotta, és amíg rajta segítettek, ott álltak az emberek, ugye nézed, körbeállod. A párja, a másik csaj, az meg szépen végigment, és kizsebelt mindenkit.
0: Koreográfia van a rosszul létre.
2: Igen. Na jó, akkor menjünk az visszanyolásra.
0: Mondom én, hogy bazilika délután 4 óra, gyerekek. Higgyetek el, hogy működne.
2: Jó, akkor a 8 napos terhes hölgytől kérünk egy ultrahangfelvételt.
1: Igen,
2: akkor tudjuk, ki volt.
0: Igen, mikor szül, hol szül, bizonyítsa, igen. Én egyszer kompletten az övtáskámat hagytam fent a buszon, a megtaláló házhoz hozta, még az 500 forint is benne volt. Úgyhogy van becsületes is. Na azért van becsületes is, ez egy jó történet, igen. Azt mondja, hogy középkori jó dolgok. Na, fél parlamentnek nem lenne karja, azt írja valaki. Hát ez is lehet, de talán kevesebb lenne a lopás. Tehát az ebben is azért van valami. Grillezni mentünk ki az udvarra, kivittünk mindent, felgyújtottuk a grillt, bementem az őrségekért, ellopták a tálat a húsdal. Menj már! Érted?

0: Tehát beugrott a telekre.
1: Beugrottak a telekre, és elvitték a tálat a ússal, amíg bementél.
0: Miért szépen van itt a tarja pácolva? Csak elviszem.
2: Jó, akkor ez nekem is van egy sztori. Bográcsoztunk Tokaj-hegy alján, Hegyalja Fesztiválon. Elkezdődött, tehát már felénél járt kb. A kaja, elkezdett zuhogni az eső. Srác mondta, hogy jó, mindenki keresse menedéket, és a bográcsot berakta a kocsijába, és hazament vele. Soha többé nem láttuk.
1: Nincs ilyen.
2: Berakta a bográcsot, de berakta a bográcsot, tehát ez egy forró bogrács, berakta a kocsijába, hát nyilván tele is volt, tehát úgy is kell hazavezetni, ne boruljon ki.
1: De haver ismerős ellopta a bográcsot.
2: Egy, egy ismerős nővérének a férje.
1: Zseni. De valami nő berágott, nem? Na jó, eddig nem tovább. Ezt a paprikát nem rakjátok ebbe a halászlébe. Nem engedem elrontani, és elvitt a bográcsot.
2: Figyelj, nem tudjuk, hogy mi lett a végeredmény, mert ugye nem kóstolhattuk meg.
1: Mikor a sztori, hol van? Hol a Péter? Nem tudom, és a bogrács elvitte. Megsértődött, hogy hülye vagy, 4 órája főzzük a leves. Nem figyelj, baj, ő megsértődött.
2: Az egész hegyalja el volt átkozva, úgy kezdődött, hogy az egyik haverünk mondta, hogy persze, mindenki lehet a nyaralónkban. A keresztapám ideadta. Elindultunk, mire odaértünk, mindenki csörgött a telefonja. Sajnos beteg lettem, úgyhogy nem jöttek le. De ti se használhatjátok a nyaralót. Ott álltunk 20-an. Teljes menetfelszereléssel. Még az egyik haverom mondta, hogy jó, hát akkor ezt megoldja, és feltört a zárat. Betörtünk a saját haverunk kertjébe, hogy azt fogunk majd sátrazni. És eljártunk zuhanyozni más haverjainkhoz. És akkor elkezdett egy nomád kemping ott az udvarukon. Akkor ugye szereztünk egy bográcsot, meg tüzelőt, stb. Akkor kirabolták a bográcsunkat.
0: Aztán utána megjelent a papa, hogy takarodjatok a
2: kertemből. Aztán megjelent a keresztapja, aki nagyon örült ezeknek a 20-as éveiben járó lányoknak ott a kertjében, és mondta, hogy hát ez az élet, srácok, na, mit szeretnétek, katonázunk, mi legyen? És utána hát középkorú férfiak amulattuk az időt. De na, szóval izgalmas volt ez az időszak.
1: Nagyon kemény, nagyon kemény. Budapest reptéren tapasztaltuk, anyukámhoz mentünk haza, valaki ott felejtette a 120-on a tárcáját, megtaláltuk, és illetve a buszsofőrhöz vittük, hogy adja le az infopultnál, nem fog tudni elutazni a tulajdonos, a busz elindult, és szomorúan azt láttuk, hogy kiveszik, ami benne van. Ezerszer bántuk meg, hogy nem maradtunk tovább, és kerestük meg az embert. Velem pontosan ugye ez történt, 7 hónapos terhes voltam, rosszul lettem, eljött értem a mentő, amíg engem ápoltak, kirámolták a mentőautót. Hát ez egészen felfogadatlan. Egészen felfogadatlan. Boltom előtt a kukát szeméttel együtt lopták el.
0: Na, és az értelmetlenség maga. Most jött egy csomó ilyen. Lépcsőházat takarítottam, bementem a felmosóért, kint hagytam a 2 vödröt, mire kiértem, ellopták a koszos vödröket.
1: Ez a minden, minden csak
0: vigyük. A pénztárcára az nem felmentő, tehát ne értsétek félre, hogy az érték, akkor azt el lehet lopni, de azt picit megértem, ott abban reménykedsz, hogy van benne egy 10 000, egy 20 000, de egy koszos vödör.
1: Mi az Isten csinálsz?
0: Van, aki kitette a macska almot takarítani, a takarítás közben kitette a lépcsőházba az ajtó elé, és mire kinézett 2 perc múlva, ellopták.
1: Igen. Na ez már az a beteges, tudod, amikor semmi értelme, de van egy ingered. Tehát, hogy rendőrként intézkedtem egy biciklis fazonnal, míg az iratait ellenőriztem, a biciklet az épület sarkához támasztotta a sötétben. Mi a lámpa alatt álltunk pár méter, az iratait ellenőriztem, 5 perc múlva lopták el a biciklit.
0: És ott állt egy rendőr.
1: Könyörgöm, ne hívjatok. Nem hívunk fel, érted? Neki támasztja 3 méterre. Szóval, és rendőr, ott áll a rendőr, igen. Tehát ezért nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény. 100 000 forint iratok forgalmi, másnap utaztunk, 13. kerület elhagyott pénztárca, mindent letiltottam. Következő héten kaptam a postán levelet, ha elhagyott valamit, hívja ezt a számot. Leadták egy boltba, minden benne de volt. Nagy. Na látod?
2: Állítólag vannak emberek, akik sörpadot lopnak debreceni sörfesztiválokra.
0: Fölháborító mi?
2: Nem mindig.
0: Jó, de szükségből.
2: Igen, plusz nagy szervező cégtől egy sörpadot elvinni, azért lássuk be. Na, lássuk
1: sörpaddal kimenül egy fesztiválról, meg lehet.
2: Az epikus történetek.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi Jysk áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Ha szombat, akkor Báb Színház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Báb Színházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
6: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
8: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul a slágerlista. Ez

0: Rádió egy top 50, a 47.
1: Egy friss belépő Lost Frequencies-től a Rádió egyes újdonsága Live It All. Ő volt az első belga, aki az Egyesült Királyságban a csúcsra ért, úgyhogy ez a cím elvehetetlen Lost Frequencies-től. Ráadásul tegyük hozzá, hogy rögtön a legelső dalával, amit kiadott. Hát jó kérdés, hogy mi motiválhatja ezek után az embert. Hát az, hogy ezt a szintet fenn kell tartani, és ez a dal is bizonyíték, hogy sikerült. Live It All! Lost Frequencies a 47.

0: egy top 50. A 43.
1: És akkor most a friss popdalok közül érkezik az, amiért érdemes most hangosítani a rádión. Alex Warren és a Fever Dream. Egy interjúból tudható, hogy Alex Warren gyakran inspirálódik Shawn Mendes, Justin Bieber vagy éppen Ed Sheeran munkásságából. Nem kopizza őket, csak próbálja eltanulni a jó fogásokat. Ez kérem szépen egy olyan zene lett, hogy az emlegetett sztárok kielemezhetnék. Hölgyeim és uraim, Alex Warren következik, Fever Dream.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 40.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren és a Fever Dream a 43. helyen szólt. Ugyan a menjen tovább a visszaszámolás. 42. lett Teddy Swims és a The Door.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sofia, tüzéztő. Bella!

Itt a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 38-ból lett 35. a Dracula, amivel egy K-pop rekord dőlt meg az elmúlt hetekben, mert hogy ezt a dalt

Rádió 1, Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy újdonság Blondistól, Lovers on the Dance Floor. Nem ez az első dala a kanadai DJ lánynak a listán, ugye? Blondis egyébként nem csak DJ és producer, Web3 vállalkozó is, aki a digitális technológiát és a közösségépítést is beleépíti a projektjeibe. És hát joggal kérdezheti egy hozzá nem értő, hogy oké, de mit csinál egy Web3 vállalkozó? Na hát megkértem az AI applikációmat, hogy magyarázza el nekem, és még mindig nem értem. Úgyhogy hagyjuk is. Lovers on the Dance Floor, Blondis újdonsága a 30.

0: a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a Dead Dance után Alex Warren popballadája áll a 28. helyen. Ez az Ordinary. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy azonnal a következő zenei órában is, és senki ne felejtse el, a Rádió 1 konténerjáték hétfőn folytatódik majd, Start Balázséknál. Találkozhatunk személyesen is a Rádió 1 konténernél, Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejárata előtt, ahol a játékainkban a helyszínen is lehet majd kulcsot szerezni a Rádió 1 konténerhez. A benne lévő ajándékokról, nyereményekről részletek most az információk között, aztán az újabb zenei óra elején a Top 50 27. helyezettje érkezik, Ed Sheeran és az Azizam.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramóna, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, én Györke Attila vagyok, és a visszaszámlálást egy újdonsággal folytatom. Better Times, Robin Schulz-tól pár hónapja jelent meg. Ez a dal egy újabb nyári house slágernek tűnhet, de valójában egy üzenet, hogy lehetnek rosszabb időszakok, de utána jobb idők jönnek. Magyarul, ha most nem is minden tökéletes, azért még nincs vége a meccsnek. Úgyhogy drága Rádió 1-esek, aki éppen lelkileg hullámvölgyben van, mindenképpen hangosítson a rádión. 5 helyet javítva Robin Schulz a 25. ezzel a dallal. Better Time.

0: Amit az imént hallott Lady Gaga dal követ. Abrakadabra a 22. 21. Kérdőtől a Turn the Lights Off.
1: Rádió egy top 50. A 20.
0: Az újdonság. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től. Repeat It. Meséltem már, ezen a dalon 12 éve dolgozott már a két sztár, és egy majdnem végleges verziója 2015-ben meg is szólalt egy fesztiválon, hála a DJ-nek, Martin Garrix-nek, aztán semmi. Csend. A két sztár hallgatott, a rajongók pedig folyamatosan levelekkel bombázták őket, de olyan szinten, hogy Martin Garrix-nek 2017-ben egy riporter is felrólta, aki nem adott dalt, hát akkor azt mondta, hogy elképzelhető, hogy soha nem fog megjelenni. Ezen a rajongók annyira kiakadtak, hogy internetes petíciót indítottak a kiadásért. Na hát 2026-ban eljött az idő, és itt van Martin Garrix-től, Ed Sheerantől a közös dal, az új, a Repeat It, ami már a 20.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. Csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattuk Martin Garrix-től Ed Sheeran-től az újdonságot, Repeated, a 20. helyen szólt. 19. Jennifer Lopez-től és David Guetta-tól a Save Me Tonight. Save me tonight. A Swish Disco, Sam Fair.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs. A Top 50-ben nemrég a 15. helyen Regán Lili újdonsága szólt a Heal Me, amit a 14. Ray Dalton követ, és a Blood Running.

Loi készítette David Puente ezzel ezt a dalt, Golden Summer. 9. Taylor Swift-től a The Fate of Ophelia. Oh, 8. BB Rexha és a New Religion.

Óriási nyár feeling a Top 50 további részében. Hatodik lett Sampletől a Heart Like Mine. Az év sport

0: a Rádió 1 kitartást az M5-ösön. Cseme szólt, hogy belassul a sor Kecskemétnél, a terelésnél, a 71-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Mi pedig azonnal indítjuk a Daily Mixet Camrad dalával.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nugget burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Papp Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
6: Taxi!
5: Minden csomagommal együtt, oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363. Vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
7: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
8: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szabálytalanságokat is találtak a nyári vendéglátóhely ellenőrzéseken Borsodban. Összesen 47 egységet vizsgáltak, néhány helyen intézkedni kellett. Az utolsó 16 állomáson már nem volt komoly hiányosság, írja a Bón. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, amelyhez a miskolci iskolák is csatlakozhatnak. A 77 napos kezdeményezés napi legalább 8000 lépésre ösztönöz. Az intézmények sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, írja a Mizu Miskolc. Pályafelújítás miatt szeptember 22-ig nem járnak vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Novaidrány és Hidas-Németi között pedig sineket cserélnek, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, közölte a Minap. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
9: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert jó pihenés, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött Kis Gábor. Nagyon jó zenék jönnek ma is. Egészen 13 óráig pop és dance dalokat kevergetek a rádió egy déli mixében, ahol már érkezik is egy Script Will.i.am közös sláger, a Hall of Fame.

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy holnap a napsütéses időjárás lesz főszerepben itt Miskolcon és környékünkön, bár éppen némi felhőzet is megjelenhet, számottevő csapadékra nem kell számítani. A szél megélénkülhet a nyugati délnyugati irányú, hajnalban 7 és 14, délután 24 és 29 fok közötti hőmérséklet vár ránk. A Brit Switch Disco pedig rögtön jön egy dallal, amit Rehabbel és Sam Feldel közösen készítettek el, ez a Sleep Tonight.

0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új állást keresel? Vagy váltanál? Szeptember 24-én találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Borsod online állásbörzén. Várunk 9 és 15 óra között Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. A belépés ingyenes. Borsod online állásbörze. Találd meg a következő lehetőséged.
2: Ha szombat, akkor Bábszínház. Gyertek együtt, kicsik, nagyok, szülők és nagyszülők. A bábok mesélnek, a gyerekek kacagnak, a felnőttek pedig újra gyerekek lehetnek, legalább egy pillanatra. Minden szombaton új kaland, új mese, új élmény vár benneteket a Csodamalom Bábszínházban. Színes figurák, izgalmas történetek, sok nevetés és egy csipetnyi varázslat, ez a mi titkos receptünk. Ne hagyjátok ki, a mesék élnek, csak el kell jönni értük.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger. Megy Harsány felé, ha autózunk, akkor óvatosan. Arra felé a trafi is nézheti, mennyivel megyünk. Edelényben, a Szentpéterin, vagy Mezőcsáton, Sárospatakon szintén feltűnhet. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: A következő dalra már rá is készülhetünk. Ettől egy picikét lassabb lesz, de úgy is mondhatnám, hogy nagyon-nagyon friss kedvenc. Taylor Swiftnek az új lemezéről pörög, és hamar elnyertem a közönség tetszését. A rádió egy Daily Mix-e tehát szól tovább, benne pedig most itt van velünk az Opalite.

Ez itt a 96.3 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert itt van a hétvége, amikor az embernek sokkal több ideje van, javarészt mindenre, akár ünnepelni, a Wilhelmináknak pedig okuk is van erre, hiszen e ritka név tulajdonosainak van ma na nagy napja, de nem csak őket köszöntjük itt Miskolcon, hanem a születésnaposokat is, egy olyan dallal, ami szerintem minden rádió egy hallgatónak nagy kedvence, Tate McRae-t Olivia Rodrigo nagy riválisának szokták mondani, kétségtelen mindkettők nagy tehetséggel bír. Ez a Daily Mix, és benne most a Greedy.

0: Ez a 93 Rádió egy csak igazi mai slágerben, egy újabb órának kezdünk neki, amiben itt lesznek azok a zenék, amiket nagyon-nagyon szeretünk, és amelyek még szebbé teszik na a hétvégét. Bibi Rexa énekel nem sokára. Dirty Blonde című friss albumának az eddigi legsikeresebb felvétele a New Religion. Nem sokára ezzel kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igaz.

Itt van a 96.3 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, nagyon jó pihenést a rádió egy mellett. A mikrofon mögött még mindig Kis Gábor, és a jó zenék közepette pont egy olyan érkezik, ami talán megúhatatlan, és a slágerlistás helyezések jól mutatják, hogy mennyire kajálta a nép ezt a tracket. Több mint 30 országban a chartokon a number one pozíciót is el tudta foglalni, és amikor legelőször hallottam, akkor azt mondtam, hogy az utóbbi 5 év pop zenéjének az egyik legnagyobb durranása. Miley Cyrus, itt van a Flowers-szel.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez itt a 93 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nem azt mondom, hogy mindenhol lassítani kell, de azért óvatosan, például itt Miskolcon a város északi elkerülőjén, a Harsányi úton is számíthatunk radarra, Mezőcsáton, Bodrog keresztúrban, vagy akár Sárospatakon is. Nagyon szép csekkmentes szombatot!
1: A biztonságos közlekedés támogatója a Best of Taxi. Kényelmesen és kötetlenül.
0: Ezek után Alex Warren énekel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy.
1: Let's get down to business.

Ez a 96.3 Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a holnapot illetően napos időnek nézünk elébe itt Miskolcon. Lehetnek felhők az égen, de igazából számottevő csapadékra nem kell számítani. Hajnalban 7 és 14, délután 24 és 29 fok között alakul a csúcs hőmérséklet. Ezzel a dallal úgy van Lady Gaga, mindenkinek el kellett kezdeni a pályáját. Kicsit olyan volt még ebben, mint Jockey Ewing kezdő kútfúró korában. Ez a Jazz Dance a Rádió 1-en.

ez itt a 963 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ebből a néhány ütemből csak a rutinosok találták eddig ki, hogy vajon mit indítottam, de ha azt mondom, hogy ez a dal többféle formában befutott már, akkor talán közelebb kerülünk a megoldáshoz. A Turn the Lights Off, ami érkezik Kétótól, illetve Johntól, ezúttal DJ Dark Remixében. Kis Márti jön a mikrofon mögé majd 14 óra után, mi pedig holnap délben találkozunk újra. Jó pihenést, kellemes hétvégét kívánok, Kis Gábort.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold. Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lói például az égenerációs német énekesnő, aki jelenleg stúdiózik, ráadásul annyit elárult, hogy komfortzónán kívül lépett, és valami olyat készít, amit eddig nem. Hát gondolom nem hörgős metál, vagy valami ilyesmi, de amit idén kaptunk tőle, ez egy igazi nagybetűs nyári dal, július 24-i megjelenés. Pénteken jelent meg, egy pénteki forró napon ez a dal, amit David Puentezzel közösen készített el. Ez a Golden Summer.
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer on Radio.

Újra a rádió egy konténer. Újra jön az őrület. Hallgassa a rádió egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a rádió egy konténerhez.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Est, az igazi mai sláger, megy szuper jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, a képzeledeli színpadunkon pedig egy igazi dance pop diva, Eva Max, aki egyébként megnyert Rádió Egy top 500-as listát, és egy frappáns riposzt arra a szakítós dumára, hogy baby, ez az én hibám, miattam van, és hát azra a válasza, hogy igen, talán veled van a baj. Maybe you're the problem. Eva Max-t hozom már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Barátomnak szeretnék születésnapot, Boros Leventének szeretnék szülinapot kívánni.
0: Hát Levente, Isten értesen sokáig, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Suliba visszarázkodtatok már? Már hogy zökkenőmentes volt az átállás szeptemberre?
1: Igen, kaptam 3-5-öst is.
0: Hát az igen, gratulálok. Csak így tovább.
2: Most pont Boros Levente beszélt, ő kapott 3-5-öst.
0: Hát Boros Levente, neved legyen mindenki által ismert, hogy Levente 3-5-ös kapott, pedig még csak szeptember 19-ige van. Köszi, hogy itt vagytok velünk, srácok.
1: Szívesen.
0: Sziasztok, puszi.
1: Hello, puszi.
0: Bizony az első 3 hét letelt már a tanévből, de nem biztos, hogy mindenkinek annyira zökkenőmentes az átállás, hogy ezt a dalt most azoknak a pedagógusoknak küldöm, akik megkönnyítik a gyerekeknek a tanévkezdést. Dua Lipa, Don't Start Now!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert nagyon kellemes szombat délutánt mindenkinek. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, és rengeteg...
1: Én a konténerek játékba szeretnék jelentkezni.
0: ...típusú hívást kapunk, mutatom a konténer játéka kapcsolatos tudnivalókat, és hozom Shakirát mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Szeptember 20-ától Tilla műsor vezetésével ismét jön az ország legnagyobb házi bulija, a Sztárban Sztár. 6 nő és 6 férfi énekes lép színpadra, hogy kiderüljön, ki a legnagyobb átalakuló. A zsűri székében idén Littai Klaudia, Lékai Kis Ramona, Stól András és Pap Szabi foglalnak majd helyet. Szeptember 20-ától vasárnap esténként Sztárban Sztár a TV2-n.
2: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kis virágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hely Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb

a Before Party Show-ban, 8-tól diszkosít, este 9-kor pedig startol majd a Walt Disney Radio Show. De egyébként lesz kívánságműsor is, este 7 és 8 óra között, úgyhogy érdemes velünk maradni.

0: Hello!
1: Szia, Nóra vagyok. Csak szeretnék szép napot kívánni, egész héten próbáltam telefonálni. Tudom, ma nincs játék, csak hétfőn lesz. De mondom, így szoktam veletek nyerni már kétszer ebbe az évbe. Aztán csak ennyi, mondom, szép hétvégét.
0: Nagyon szimpatikus, hogy akkor is gondolsz ránk, akkor is felhívod a rádió egyet, amikor tudod, hogy egyébként
1: igen,
0: nincs a játék.
1: Nem akarlak fenntartani benneteket, csak megyünk holnap 4 napra Ciprusra. És onnét is szoktunk benneteket hallgatni, sőt, most onnét fogunk játszani.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, például a hétvégi bringázáshoz. Biztos vagyok benne, hogy ma többen pattannak bringára, mint általában, mert hogy autómentes hétvége van, ennek megfelelően egy csomó lezárással is találkozhatunk, például Budapesten, úgyhogy tájékozódjunk, mielőtt útra kelünk, most pedig egy David Guetta klasszikus a folytatásban.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszott velek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga folytatásban, akinek a gyermekére végre nem úgy kell hivatkoznom, hogy Baby Gaga, mert hogy kiderült, hogy hogy hívják, Rose Bean Polanski. Nagyon szép neve van. De tényleg, június 19-én este 11 óra 19 perckor jött világra, mert ezt is tudjuk Los Angelesben, Rose Bean Polanski. Milyen szép neve van? Annyira elvetemült neveket tudnak adni a sztárok. Jason Lee színész például a Pilot Inspector nevet adta a gyerekének, pilóta felügyelő. Elon Musk gyerekének a nevét konkrétan ki se tudom mondani, ilyen X-E-A-I, nem tudom. Ezt így önmagában büntetném. Jamie Oliver szinte minden gyerekénél kitett magát.

néz, százszor szép búszíron virágzás szivárvány. Szerencsétlen gyerekek, nem elég, hogy az egész világ ismeri a szüleiket, még ezt a keresztet is cipelniük kell. Lady Gaga-nak innen is szeretném megköszönni, hogy ezzel nem terheli az ő saját gyermekét, és egy ilyen szép nevet választott neki, mint a Rose Byrne Polanski. Őt hozom most a folytatásban.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a szombat esti bulira hangolódás pedig indul nem sokára, mert hogy 5 órától Cookie Mix-el, 2 órán át Summer Edition a Before Party Show-ban lesz természetesen élő kívánságműsor is 7 és 8 között, 8-tól diszkosít, aztán World is My Radio Show. És hogy milyen lesz a folytatás, azt mutatom már is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kulcs?

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 17-től 20-áig a frissen sütött pizza Twister 38% kedvezménnyel csak 159, fél kiló bulgur 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
5: És a finom görög ízekre?
4: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
5: Az ég kék, a füstli greek. Master Gold.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam, és lejövök?
7: Állj, de belehaladszik még a mikrofon, még...
6: Előtte nem vagyok. Ez nem a műsor része. Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasad csinál egyet, tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
7: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
6: Oké, bennmarad, nem folyik is, de tudod, hogy befostál, lejössz?
7: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húzod, ez biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Mondjuk te a pult mögött állsz.
6: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a green light, red light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
8: Na, mit csinálsz?
6: Szerintem lenyomom.
7: Lenyomod?
6: Hát anya, persze.
7: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
6: Egy fehér buffalo.
7: Miért sáros a
8: balás cipője? És azt mondja, odan is színváltós a cipője, fehérből barna.
6: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
8: Az
6: jó?
8: Étteremben vagyok.
6: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
8: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
6: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
7: A konyhában.
8: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
6: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes érettségi felkészítőt indít a Miskolci Egyetem. A közép- és emelcintű kurzusok személyesen és online is követhetők több tantárgyból. Egyes képzések teljesítménye többletpontot is jelenthet, közölt az intézmény weboldala. 10. alkalommal tartott duális szakképzési tanévnyitót a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A diákok tanulmányaik mellett ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Idén új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, közölte a BÓN. Meghosszabbította szerződését a DVTK és Kis Bálint. A klub közlése szerint a fiatal labdarúgóban látják a fejlődés lehetőségét, ezért további bizalmat szavaztak neki. A DVTK célja, hogy Kis Bálint tovább fejlődjön, és a pályán is megmutassa a benne rejlő lehetőségeket. Számolt be róla a klub honlapja. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, aztán Kuki veszi át a stúdiót, meg a keverőpultot, indul a Before Party Show. Halló?
1: Konténerjátékról lehet jelentkezni?
0: Persze, holnap után.
1: Hétvégén nincsen.
0: Nincs. Én is játszanék. Nézem, itt nő ki a fű. Atisi törül egész héten a hallgatóknak. Mutasd meg, hogy fogsz örülni hétfőn az Atis, amikor mondja, hogy nyertél.
1: Szuper, de jó, nyertem!
0: Figyelj, ezt hívják manifestációnak. Jó? Most eljátszottuk, átélted, hogy nyertél, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy ez összejön. Viszont légy szíves, ez tényleg így van, írjál már egy Viber üzenetet, hogy sikerül, akkor működik ez a manifestáció dolog.
1: Benne vagyok.
0: Te merre tartasz éppen? Hol jársz és hogy hívnak?
1: Gyolc vagyok és Sopronban vagyok. Munkából jövök hazafelé.
0: Na, hát más is dolgozik akkor szombaton. Neked küldöm Teddy Streams dalát, oké? Okay?
1: Szuper vagy, köszönöm szépen.
0: Jövő héten pedig gondolok rád. Hashtag manifestáció.
1: Írom a Weaver, tudom.
0: Oké, okay, jó utat, szia.

megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténer.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy sztár DJ, után pedig egy sztár csapat, a DNCE. Csörgünk, úgyhogy felveszem. Hello!
1: Hey, a Pimes Katalin, itt az egészségügyi dolgozóknak tengely sok kitartást, és sok-sok remény kívánok az elkövetkezendő időszakhoz, mert nagyon-nagyon kivagyunk merülve szerintem mindannyian.
0: És te most dolgozol hétvégén?
1: Végre ez a hétvégén szabad, viszont a kiskutyám beteg, úgyhogy most őt ápoljuk.
0: Azt akartam mondani, hogy valószínűleg nem is nagyon tudsz mit kezdeni a szabadidőddel, nem? Nem tudod, hogy hogy kell csinálni ezt a hétvége dolgot? Hogy kell pihenni?
1: Hát nem, meg leginkább nem tudom, leginkább pihenésben alvázva nem tudom utolérni magam.
0: Hát elhízem, egy hétvége az valószínűleg kevés, hogy átállj, de neked küldöm a következő igazi mai slágert, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm, és szép napot nektek!
0: Neked is, szia!

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy igazi szupersztár, Alex Warren, és az a dal, a Fever Dream, ami a második stúdióalbumán kapott helyet, ami augusztus legvégén jelent meg, és ez a You'll Be Alright Kidnek a folytatása, White Child, az album neve, vagy gyermek, így szólította őt annak idején az apukája, és hát nem meglepő módon egészen a gyerekkoráig nyúlt vissza ezzel az albummal Alex Warren, és most őt idézem, ez a név, a White Child elkísért egészen anyukám haláláig. Amikor ezen az anyagon dolgoztam, rengeteget gondoltam a szüleimre. Apukám tudta, hogy haldoklik, ezért forgatott egy videósorozatot, amelyben hozzám beszél. Az első albumom még azt mutatta be, hogy ki vagyok én, ez az új lemez viszont már azt is megmutatja, hogy gyerekként milyen hatások értek. Na ez speciál egy szerelmes dal, amit a feleségéhez írt, a Fever Dream.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Kuki érkezik 5 órakor, és indul a Before Party Show, mi mindig Summer Edition, vagyis 2 órán át mixben szólnak az igazi mai slágerek. Én Kismerti is jövök, legközelebb holnap délelőtt. További szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre, és 40-60% kedvezményt számos matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk.
6: A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra töltető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai Vilmos körte kilója csak 599 forint, a hazai szilva kilója pedig szintén csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Egyedi megjelenés, kényelem, biztonság.
10: Taxi!
9: Minden csomagommal együtt oda, ahova akarom. Igen, ez a Best Stop Taxi. Hívd, ha a legjobbat akarod. 0646 363 363 vagy töltsd le ingyenes applikációnkat Best Stop Taxi Miskolc néven.
11: Új állás keresel? Vagy váltanál? Szeptember 24-én találkozz személyesen a térség munkáltatóival a Borsod online állásbörzén. Várunk 9 és 15 óra között Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. A belépés ingyenes. Borsod online állásbörze. Találd meg a következő lehetőséged.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
12: Nincs illúziója, tudod, hogy vannak azok olyan emberek, akik ezt megcsinálják. Talán van ott valamiféle morális korlát. Nem rabolom ki a mentőautót. Csutkára pakolták. Nagyapám elesett a mozgólépcsőn, felsegítették, és közben elvették a tárcáját és a telefonját. A pláza biztonsági őre észrevette, hogy a felsegítő ember rabolja ki. Érted? 8 hónapos terhes voltam, belém jött egy fickó. Kiugrott a kocsiból, nekem segíteni 8 hónapos terhesen, közben mindenét kilopták a kocsiból.
13: Illatos úton kiment a halott szállító, és mire lehozták a halottat, minden névfejét lelopták a kocsiról.
12: Ismerősömet elütött az autó a zebrán, amíg a mentők ellátták a zebrán fekve a mentőautó betett nő táskáját és a cipőjét, kilopták a mentőautóból. Ez számomra teljesen értem. A maga lopás is, de hogy ezt megcsinálod.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben Önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha Önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
14: Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok.
10: Szabálytalanságokat is találtak a nyári vendéglátóhely ellenőrzéseken Borsodban. Összesen 47 egységet vizsgáltak, néhány helyen intézkedni kellett. Az utolsó 16 állomáson már nem volt komoly hiányosság, írja a Bón. Hétfőn indul a Millió lépés az iskoládért kihívás, amelyhez a miskolci iskolák is csatlakozhatnak. A 77 napos kezdeményezés napi legalább 8000 lépésre ösztönöz. Az intézmények sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, írja a Mizu Miskolc. Pályafelújítás miatt szeptember 22-éig nem járnak vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Novaidrány és Hidas-Németi között pedig sineket cserélnek, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, közölte a Minap. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Szóval igen, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Jó kedvel, sok szeretettel. Ajaj, tisztelettem. Nyugodtan lehet üzeni SMS-en, Vaviaren, bármit a 0623-111-111-re. Bekapcsoltunk a webkamist, tudok látni engem dolgozni, kizadni, táncolni.

qit tul durva lene de lutan, jo? Da zera, ma shik zeni atsa, mi qit përgës, i shu, pizza zash kiva nok nektek. Ez utan, mont es lutsanak, kartja zun, kylde se dio kepet magadrel, hi anziket kira i nush lap, roster kep vaj, in egy böl elvesznek a szemedbe. Esküszöm, így ultiva az SMS, ne tessék színi engem, jó? Na, következő üzenet itt szól, Üdvuki, Mester, Rádió egy kapitány, DJ MC, sok-sok jó napot kívánok, jó a hangulat, köszönjük szépen, Andris, 78, és egy üzenet Viberen, aha, a drága fel, én azt olvastam egyszer, bocsánat, nem, itt van, a drága feleségem üzenek, hogy nagyon szeretem, és jó, nagyon főzés neki, köszönöm szépen, Kuki, igazán ismét.

Srácok, igazi, ma is legyen megye, sokan írtak nekem, de jó, az egyik üzenekét szól, ha lehet, kis családomnak küldenék akármit az egész nap postakarítás felendítésehez a felújítás után, igen,

vagyunk az udvaron. Bográcsózás volt, párom Laci még utoljára belecsapott a hideg medencébe. Köszi szép napot, üdv Réka! Ajjjj, Réka, hehe! Ha van medence, muszáj használni, csak ne fazom meg. Szia Kuki, Kukai, C-O-K-Y, itt kellene, de semmi baj.

0: new religion.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
3: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Gold.
5: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Egy újabb királyajánlat a kanyarban. Vedd az irányt a legközelebbi Burger King felé, ugyanis egy sajtburger, nuggets burger, kis krumpli és újra tölthető üdítő mindössze 1590 forint. Keresd legújabb beülős King's Deal ajánlatunkat a Burger King éttermekben. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
7: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, az a élet estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam és lejövök?
9: Állj, de belehaladszik még a mikrofonba.
8: Előtte már megyünk. Ez nem a műsor része, figyelem. Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávok, kezedbe nyomja, és a hasad csinálját. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
9: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztó.
8: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
9: Le, mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
8: De nem, hogy kimegyek a nagy színpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
10: Na, mit csinálsz?
8: Szerintem lenyomom.
9: Lenyomod?
8: Hát anyagy, persze.
9: Anyagy, ugye egy Buffalo van rajtad.
8: Egy fehér buffalo.
9: Miért sáros a
10: balátszik? És azt mondja, hogy oda néz, színváltós a cipője, fehérből barna.
8: Igen, én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagy színpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri?
10: Az étteremben vagyok.
8: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
10: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
8: Új táblás ajánlatodat ajánlom.
9: Hol a konyhában?
10: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz mellük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
8: Igen.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
11: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes érettségi felkészítőt indít a Miskolci Egyetem. A közép- és emelcintű kurzusok személyesen és online is követhetők több tantárgyból. Egyes képzések teljesítménye többletpontot is jelenthet, közölt az intézmény weboldala. 10. alkalommal tartott duális szakképzési tanévnyitót a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A diákok tanulmányaik mellett ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Idén új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, közölte a BÓN. Meghosszabbította a szerződését a DVTK és Kis Bálint. A klub közlése szerint a fiatal labdarúgóban látják a fejlődés lehetőségét, ezért további bizalmat szavaztak neki. A DVTK célja, hogy Kis Bálint tovább fejlődjön, és a pályán is megmutassa a benne rejlő lehetőségeket. Számolt be róla a klub honlapja. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: hideg most is. Tudod az a srác, ez az. Hamarosan újra zene érkezik. Jennifer Lopez, yes, David Guetta vele együtt. A szám címe Save Me Tonight. Save me tonight.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: De te színpadon vagy, lejössz a színpadról? Azt mondod, bocsánat, befostam, és lejössz, vagy a lenyomod. 600 ember ott ül, megvette a jegyet, azt mondja, élete estéje lesz. Gyere velem, akarom, ne menj el. Bemondott, hogy befostam,
4: de
3: és lejövök?
4: Állj, de belehaladsz, még a mikrofonba.
3: Előtte van még. Ez nem a műsor része, figyelem. Megkapod a mikrofont, ott áll a technikus csávó, kezedbe nyomja, és a hasat csinálj egyet. Tudod, amikor tudod, hogy 5 perced van, és de még nincs meg a nyomás, és kínálsz a színpadon életed poénja, megtörténik.
4: Én nagyon sokat voltam, na, amikor terhes voltam, és ugye felléptem 9 hónapos terhes koromban is, még nagyon szerettem ezt csinálni, akkor sokszor volt nekem hányás. Tehát olyan volt, hogy kijöttem, és akkor megszabadultam a ballasztól.
3: Oké, bennmarad, nem folyik ki sehol, de tudod, hogy befostál, lejössz?
4: Le. Mert ezt tudod, az másodpercét vannak, amíg ez elkezd átszivárogni a rétegeket. Tehát azt mondom, hogy ha meg is húszod, biztos azonnal lejök. Tehát nincs olyan körül, te nem? Vagy te a pult mögött állsz.
3: De nem, hogy kimegyek a nagyszínpadon, és játsszuk ezt a Green Light, Red Light-ot, ugrálgatunk, és ott megtörténik.
5: Na, mit csinálsz?
3: Szerintem lenyomom.
4: Lenyomod?
3: Hát anya, persze.
4: Anya, ugye egy buffalo van rajtad.
3: Egy fehér buffalo van rajtad.
4: Miért sáros a
5: barát cipője? És azt mondja, oda néz, színváltós a cipője, fehérből barna.
3: Igen. Én valószínűleg lenyomom. Jó, de ott nagyszínpad van, szabad levegőn vagy. Hol van Feri? Jó?
5: Az étteremben vagyok.
3: Bent vagy az étteremben, igen. És a legújabb...
5: új táblás ajánlatunkat ajánlom.
3: Új táblás ajánlatodat
4: ajánlom. Hol a konyhában?
5: Kedves vendég, és úgy tudsz elmenni az asztaltól, mert ugye már leültél, ketten jöttek, a kis páros, ott állsz melléjük, és csak hátrálva tudsz elmenni.
3: Igen.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger.

0: kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: خوشي تشاباتيو نمشو غير كزيتو تابيغيل نانوكا سمسيمي شوغا ديدي
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Mert a 3 DJ legenda

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
3: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Szabálytalanságokat is találtak a nyári vendéglátóhely ellenőrzéseken Borsodban. Összesen 47 egységet vizsgáltak, néhány helyen intézkedni kellett. Az utolsó 16 állomáson már nem volt komoly hiányosság, írja a Bón. Hétfőn indul a millió lépés az iskoládért kihívás, amelyhez a miskolci iskolák is csatlakozhatnak. A 77 napos kezdeményezés napi legalább 8000 lépésre ösztönöz. Az intézmények sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek, írja a Mizu Miskolc. Pályafelújítás miatt szeptember 22-ig nem járnak vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Novai Drány és Hidas-Németi között pedig sineket cserélnek, az utasokat pótlóbuszok szállítják. A Hernád Intercity-k csak Budapest és Miskolc között járnak, közölte a Minap. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A Kuki.
2: Szia, hogy hívlak téged?
1: Endre vagyok, szia.
2: Szia Endre, mi újság, hogy vagy?
1: Hát kicsit köhögök, de úgy minden király.
2: Ja, mindenki kapta azt a kis náthás, nem?
1: Hát igen, te is?
2: Á, nem, még nem. De mert fűtörvény tudja, az emegyek, ma este is lazás leszek. De mindegy, van egy ilyen. Na, miért hívtál engem? Mondjad, te is vigyázz magadra. Miért hívtál engem? Mondjad, drága barátom.
1: Nyerni szeretnék kulcsot, azt most nem tudok, gondolom.
2: Igen, csak most nincs nyeték nálam, ez hétköznap. Hétköznap. De figyelj, kapsz tőlem egy jó kis muzsika. Ray Dalton, Hallelujah, mit szólsz ehhez?
1: Szuper, az az egyik kedvencem.
2: Na, és kinek szeretnék küldeni? Parancsolj!
1: Szeretném küldeni a két lányomnak.
2: Igen?
1: Nóra Berlánnak és Elenának.
2: Jó testvérek?
1: Nagyon jók. Angyalok, képzel.
2: De jó, de jó. Jó, akkor sok-sok boldogságot kívánok nektek, és akkor hétfőn tessék telefonálni, jó, oké?
1: Mindenképp. Köszönöm szépen, örülök, hogy beszéltünk.
2: Én is örültem neked, vigyázz magadra.
1: Te is, ciao.
2: Szia. Érkezik Ray Dalton, a szám címe Blood Running, és még egyszer mondom, kívánság műsor 20 óraig lehet telefonálni, jó, oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, hölgyeim és uraim, Viki, szervusz Viki, hogy vagy?
2: Ja, jól vagyok.
1: Jól vagy? Na, mit jól csináltál ma?
2: Takarítottam, pihentem.
1: Uff, takarítás, hétvégén, ugye ez mindig ilyen program, nem?
2: Ja, igen,
1: szokás. Igen. Na, kettőtelem egy pörgős zene, Robin Schulz, a legújabb, a szám címe Better Times. Kinek szeretnéd küldeni, Viki?
2: Magamnak szeretném, meg a fiamnak, másnak.
1: Hány éves a fiád?
2: 10 éves.
1: 10 éves? Sportol?
2: Hát annyira nem.
1: Annyira nem. Jó, oké.
2: Lovagolni szokott járni.
1: Lovagolni, az igen. Na, bátor, kisrác. Na, bátor, oké.
2: Hát igen.
1: Viki, köszönöm, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, kereméses estét kívánok neked, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Érkezik nálunk akkor a legújabb Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung! Better Times, ez a szám címe.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén az új generáció, szia, hogy hívnak téged?
2: Lili.
1: Lili, honnan telefonálsz, Lili, még Varosból?
2: Badocsonytomajról.
1: Hola, még egyszer, honnan?
2: Badocsonytomajról.
1: Hú, ez hol van?
2: Balatonnal.
1: Ja, Balatonnal, jó helyen laksz, akkor nagyon jó. Na, kértöltelem Alex Warren, Fever Dream, ez a legújabb. Kinek szeretnéd küldöni? Parancsolj!
2: Magamnak.
1: Magannak, jó, oké, rendben, hát jól teszed. Én kívánok neked egy szuper kellemes estét, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia-szia, érkezik akkor a legújabb. Alex Warren nálunk, Fever Dream, ez a szám címe.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Szia, hogy hívnak téged?
2: Sziasztok, Petra vagyok.
1: Szerbusz Petra, mi újság? Hogy vagy?
2: Szia, jól vagyok, köszi, hazafele tartok.
1: Na, merre voltál?
2: A lányomat látogattam meg, és most már hazafele tartok.
1: Ja, oké, vigyázz magadra, vezesse óvatosan, és kell töltenem közben a jó kis Teddy Swims, és a szemcíme The Door, kinek szóljon?
2: Szóljon a nagylányoméknak, akik most bulizni indulnak, és szóljon a férjemnek, aki engem most hazavár.
1: Oké, rendben, akkor kellemes estét kívánok neked, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszönöm neked is.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Hello, sziasztok!
1: Na, zenélünk egyetlenök, fiúk, mit szóltok ehhez? Jön akkor Teddy Swims, és a szám címe The Door.
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, lelök fiúk, hogy én búcsúzom tőletek, de nem menjetek sehova. Ho-ho-ho-ho-ho. Érkezik a diszkosi csapat egészen 24 óraig. Ma este 9-től érkezik You Was Gary és The World Is Mine csapattal. Mi a legközelebb holnap találkozunk újra 17 órakor. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Én kívánok nektek egy szuper kellemes estét. Kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
2: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: And this is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a rádió egyen.
4: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ingyenes érettségi felkészítőt indít a Miskolci Egyetem. A közép- és emelcintű kurzusok személyesen és online is követhetők több tantárgyból. Egyes képzések teljesítménye többletpontot is jelenthet, közölt az intézmény weboldala. 10. alkalommal tartott duális szakképzési tanévnyitót a MOL Petrokémia Tiszaújvárosban. A diákok tanulmányaik mellett ipari környezetben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Idén új képzésként a vegyipari gépészszak is elindult, közölte a BÓN. Meghosszabbította szerződését a DVTK és Kis Bálint. A klub közlése szerint a fiatal labdarúgóban látják a fejlődés lehetőségét, ezért további bizalmat szavaztak neki. A DVTK célja, hogy Kis Bálint tovább fejlődjön, és a pályán is megmutassa a benne rejlő lehetőségeket. Számolt be róla a klub honlapja. A hétvégén nyárias idő várható, eső nélkül 25 fok feletti csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szintnivelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
5: Diszkó!
6: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megindul a Diszkósít Rádiós, a szombat este a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior.
8: Ameddig a föld kerekén szolgálok és zenélek, ez majd a végén jön.
9: Nagyon megviselteket a húgabuni.
8: Ezt akartam mondani, hogy én teljesen a hatás alatt vagyok, és nem is mondanék róla semmit, majd hétfőn térünk erre vissza, megpróbálom megemészteni az egész élményt egyébként.
9: Nagyon jó doma! Egyébként kapuzásban már majdnem fölcsatlakoztam. Na, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti sója, a Diszkósít. Itt egy igazi adrenalin bomba.
7: Igen, én azt akartam mondani, mutasd a fogadat. Jó, nem te vagy Dracula. Jó, de Aromanstar vagy te is. De egyébként most azzal indulunk a rádió egyen, Tami Impalával, csak a Bárányra néztem. DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást.
9: Egyéztem.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Lágermegy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambay Pécsivel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposokban többek között a Wilhelminák, Dorianok, Jónások, Szilárdák és Tódorok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Ne nyögdössél, Skapinyec Péter és Lukács Lászlóné, Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Ennyi volt? Ilyen rövid volt?
1: Ennyi.
0: Nem mondod. Csak nem ennyi. Tört. Akkor viszont mindenféleképpen elmondanám, mert ugye látom, hogy a Junior mit fog betenni. Én ennek a dalnak, ami érkezik, annyira megörültem tegnap egyébként, ugyebár itt a fővárosban játszott a francia világsztár, hogy nagyon-nagyon jó.
1: Zenei hír, igen?
2: Igen, én még nem tudom elmondani, hogy ma csak hétfőn, hogy örültem neki, vagy nem, de egy biztos, hogy most játszom itt a Rádió Egyen. Jön Hugel, Millie és La Britney a folytatásban, Stay Sexy DJ Junior remixben. Ez is benne van a remix pakban, ami ma este 6 órakor került ki a DJ Junior Facebook csatornára, illetve az Instagramra. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen.

0: Tehát, hogy az, ez zenehír lesz, jó?
1: Mondtok, nem, megint,
0: mondom.
1: Jó,
0: mondom, oké. Andrea Bocelli megvan, ugye?
1: Persze.
0: Ez is zenehír lesz, mert ugye ő az egyik leghíresebb énekes. Szerintem, hogyha az angyalok tudnának énekelni, akkor valami ilyesmi lenne.
2: Ez
0: van, ez mindig így
1: felfelem ezt a dalt. Igen,
2: így van. A gyerek angyalok meg ilyen
0: lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Bocellivel, és ez egyébként a világtörténelem egyik legszebb szerelmes története, ami dalban megvan éve, a Caruso. Csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior remixet, ez még nincs benne a remix pakba, de majd eljön ennek is az ideje, viszont most itt játszom a Rádió 1-en.
1: De tudod, miért lett Caruso? Mert ez valójában a Caruso.

0: Vagyis persze, a Jesus.
1: Én meg jövő héten megyek oda, ahol a Hamvai PG ma már ott van egyébként, és zárom majd a Balaton Bobos szezon, de ahol egyébként volt diszkosít is. Viszont az jutott eszembe, hogy a Day by Day-t is beleraktam ebbe a bizonyos remix csomagba, saját dalként, úgyhogy ez érkezik most itt a rádió, legyen az új DJ Junior.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rédesió, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Honvai PG-vel.
1: Vokál, tudod, mit akartam kérdezni?
0: Más vokál. Nem lesz. Múltkor írtál neki?
1: Vokál.
0: Azt mondja, hol? Hát nálunk nem lesz
2: normális vokál. Nem csak írtam.
0: Ez kamú, látom az arcodon.
1: És mit mondod?
0: Ez a nem is kamú.
2: Az, hogy megpróbálja elérni meg, mert ma jó van, ma érd már el, de azóta nem
1: érd. De nem őt éred el, aki csinálja a vokált, hanem valakit elérsz, aki eléri azt, aki a vokált.
2: A vokál csinálás az két emberes. Van egy ember, aki rögzíti, ilyen értelemben ő csinálja. Viszont az énekesnő, na ő a nehezebbik eset.
1: Aha, igen. És tudjátok, miért beszélünk erről? Ez is egy zenei ér, mert hogy még várunk egy bizonyos vokált, hogy teljesen ki tudjuk adni a Sorry című dalmunkat. Egyelőre játsszuk itt a Rádió Egyen, ez a diszkosít új dala, a videoklipet is majd meg kell csinálni, ha meg lesz a vokál, de most meghallgatjuk.
0: Fantasztikus az adás, tele vagyunk.

0: akkor viszont holnap este 8-tól újra diszkosít itt a Rádió 1-en, holnap pedig a lejátszóknál Hanvai PG, én Bárány Attila voltam, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, magamat ismétlem, egy biztos, hogy húzok innen Balaton Fűszőre, holnap pedig majd én játszok itt nektek a Rádió 1-en, szavaztok!
2: Én pedig búcsúzom egy zenei hírrel, a DJ Junior Remix Pack megjelent, és kim van a rajongói oldalamon, a Facebookon és az Instagramon, aki szeretné letölteni a nyári kedvenceket, amiket játszottam, azok most megtehetik, sőt a DJ kinetők ezzel tudják játszani. Még egy zenei ír, hogy ezért most itt nagyon belekezdtem. Tehát jön egy ilyen zenei crossover, bármit is jelentsen ez. Ebben van egyébként latin pop, van benne komoly zene, van benne rap minden. Rosalia, aki egy latin sztára az ének, aztán itt van Björk, aki igazi popstár, és Yves Tumon, aki viszont, ha jól tudom, egy Miami-ba élő rapper, és ez a közös daluk, a Bergen, ami szintén benne van a DJ Junior Remix Pakban, ami ma jelent meg. Ennek is DJ Junior Remixével búcsúzik a diszkosít itt a Rádió 1-en. Én azzal, hogy természetesen holnap este 8-kor újra jövünk majd. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine, radio.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Most indul a szombati különkiadásunk. 4 DJ, 4 órányi mix, igazi parti hangulat, és nagyon sok újdonság vár rátok innentől. A Loving Arms a lemezjátszóknál az első etapban. Hello Andris, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok! Hypatonnal indulunk itt a World is Mine Radio Show-ban, úgyhogy Out My Head, maradjatok Juhász Gerivel, és velem a

0: Coldplay és a Klax volt ennek a zenének az eredeti, Sam Felt és Rosalind gondolták újra Heart Like Mine szombat este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszói mögött Hugel érkezik David Guettával, az a Hugel, aki tegnap járt nálunk Budapesten.
1: Így igaz, nagyon nagy nevek álltak itt össze, és ez érződik is a produktumon, mert tulajdonképpen én már első hallástól szerelmes vagyok ebbe a dalba. Júniusban hallottam először, de bízom benne nem utoljára, és nagyon sokszor fogjuk még itt a Rádió 1-en is hallgatni. A tegnapi Hugel buli emlékére szóljon tehát Hugel és David Guetta közöse, a Shine, itt a Rádió 1-en, a Verizmán.

0: Nagy-nagy visszatérő slágerek 2026-ban, ez volt a Bumble és szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms a lemezjátszóknál is egy nagyon cool zene érkezik most.
1: Engem még akárhogy is, de még mindig a nyárra emlékeztet. Mondjuk az a vicces, hogy ezt kb. Úgy ősz végéig szoktam mondani egy-egy zenére, amit nyáron valamelyik fesztiválon játszottam, vagy játszottunk. Hát ez is ilyen, Metaboy és Samsara Yala Brandon remixében, ami nagyon mély bass house alapú. Hát szerintem ez szerelem első hallásra vagy látásra, mindegy, aki látja a hangokat, érti.
0: Szerintem sok házi buliban vannak már így a hallgatóink, hogy
1: látja a hangokat.
0: Látod ezt a számot?
1: Nem rossz. Mindegy, ezt ti biztos, hogy nem láttátok jönni ezt a kommentet, úgyhogy... Na, minden esetre Metaboy, Samsara, Yala Brandon remixébe. Ezzel megyünk tovább itt a rád.

0: Robin Schulz egyik friss megjelenése, Better Times, szombat este a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban, a Loving Arms a lemezjátszóknál. Martin Garrix nagy-nagy slágere jön, az eredetie, ugye 2014-es.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezek olyan örökzöld, akár Martin Garrix, vagy magas stílusú zenék, amiket nagyon sokáig fogunk játszani, mashupok formájában, akár eredetiben is megállná a helyét. Minden esetre ezzel tört be a köztudatban Martin Garrix, ez pedig az Animals egy

0: Itt a Rádió 1-es, a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amit mint mindig a Loving Arms indított be. Hol játszol még ma este, Andris?
1: Képzeld, Geri, én egy ilyen daytime bulit fogok lezárni, vagy tulajdonképpen a nyarat még, hát így szeptemberben igen, már kicsit késő van, de minden esetre még egy daytime buliban veszek részt, még akkor is, hogyha egy kis könnyed kabátot fel kell venni, minden esetre nagyon szeretek a szabadlón lenni, még ősszel is, úgyhogy hát megyek Debrecenbe egy ilyen buliban.
0: De jó, Andris, jó daytime partizást, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás, jövő héten folytatjuk. Sziasztok!
0: Nálunk pedig gyors helycsere a lemezjátszóknál is jön, is New Week, úgyhogy maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show!

96.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, itt a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása, ami szokás szerint 4 órás, és amelynek a második etapjában mindig Newvi mixel. Hello Newvi, induljunk el!
1: Hello Gadis, szevasztok Rádió 1-esek, igazi kedvencek, Tame Impala, Boys Noize, Dracula, és ebből pedig szerintem az egyik legvagányabb verzió,

0: Minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket és új előadókat is. Nyúlvik a lemezjátszói mögött, Gordó érkezik most, aki pár éve még Kernicsként dolgozott, és úgyis fantasztikus zenéket adott ki. Viszont Gordó név alatt ez a zene zseni.
1: Egy kicsit provokatív, egy kicsit vagány, és azt gondolom, hogy minden benne van, ami a mostani fiatalságot jellemzi. A buli, az a feeling, amire szerintem mindenki vágyik, hogy egyszerűen megőrüljön, esetleg lilára fesse a haját, fejét, bármiét. Loco Loco és Gordó, itt a Rádió 1-en.

0: Hogy itt kezdődött el a sztori nálam, Győrbe megyek, ma képzeld el, ugye a győri úgymond rezidenciámra, ahol minden második, harmadik hónapban mostanában előfordulok, óriási táncolás lesz, aztán előtte azért még Kadafalvára benézek, úgyhogy lesz megint kilométer bőven.
1: Hajrá, engedünk is, jó bulit neked ma estére, ti pedig maradjatok, mindjárt jön Antonio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Így van, innentől tehát Antonio Mixer. Hello mindenkinek, szia Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri! Szerintem ennél jobb időt nem is lehet eltalálni. Better Times, Robin Schulz újdonsága. Na ezzel indítom itt a World is My Radio Show-ban a szettemet.

0: Nagyon köszönjük, hogy velünk hangolódtok, velünk alapoztok a szombat éjszakára, jó helyen vagytok. A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show. Antónia lemezjátszói mögött, Hypaton, Out My Head, ebből jövünk éppen kifelé, és egy újabb zseniális zenébe megyünk bele.
1: Szerintem annyira jellegzetes Dennis Edwards hangja, hogy azt nem is kell bemutatni. 1984-ben jelent meg ez a dal, hivatalosan először egy picikét hozzányúltam, megtuningoltam. Na most ez szól Dennis Edwards és a Don't Look Any Further.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Rosalind és a Heart Like Mine. Na ezt a különlegességet is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antónió a lemezjátszóknál, és egy vadi új Cube Guy zene jön.
1: Így van, a csapatot nem is nagyon kell szerintem mutogatni a klubokban, ugyanis ők egy ikonikus house duo, ketten vannak, két mondhatom azt, hogy két öreg nagy ágyú, de tényleg klubzenét gyártanak, és ezzel a dallal rukkoltak elő már most 2026 év végére. Szóval már is érkezik itt a World is Mine Radio Show-ban a The Cube Guys és a Feel So Good.

0: A ma estét Zseni volt.
1: Megyek haza, iszom egy meleg kakaót. Tudjátok, elalvás előtt mindig segít egy meleg kakaó. Geri, remélem te is csatlakozol.
0: Én megyek haza és iszom valamit. Biztos, hogy kakaó,
1: és nem meleg.
0: Majd meglátjuk.
1: Mindegy, süsüvel kocincs egyet.
0: Mindig. Köszi, Antika.
1: Sziasztok, Rádió 1-esek. Szia, Geri.
0: Itt most David Guetta újdonsága. Jön még hozzá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

is Mine radio show starts now. Elmúlt éjfél pörgünk és bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Rédez a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Ő egy fiatal hazai szupertehetség. Egy saját zenével kezd, amit képzeljétek el, még Deadmau5 is játszott. Ez tehát Rédez és a Waiting Here For You.

Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok velünk, ilyenkor is nálatok a rádió egy szól is, benne a World is Mine Radio Show, a heti guest mixünkben Rédez a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön, ez ugyanis a Dune hatalmas slágere, 1995-ben jelent meg a legelső változata, ami pedig most érkezik belőle, az nem más, mint Argo remixe, Are You Ready to Fly? Csak a World is Mine Radio Show-ban itt a rádió egyen. Jó, hogy itt vagytok!

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért mára a World Is Mine Radio Show-ban. Rédez Guest Mix-e szólt az elmúlt egy órában, a legvégén ez Deadmau5 és Stevie Appleton közös zenéje volt, a Science, annak is egy Rédez remixe, ami kifejezetten egy remix versenyre készült. Mára ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World Is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál innentől Király Tamás, viszont az igazi mai slágerek, ahogy eddig maradnak továbbra is, most például az ezen a héten egy csomó európai országból arany lemezzel elárasztott Lojön, konkrétan ezért a dalért kapta a David Puentes-zel közös Golden Summerért, ezt indítom most, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran, hát őket most nagyon sokat emlegetjük közösen, régi nagy cimborák, de nem ezért beszélünk róluk, hanem mert közösen készítettek egy elképesztően jó dalt, ez a Repeat It, amit már is indítok. Stay.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig születésnapot ünnepel majd Sofia Reyes. Szeptember 25-én lesz 31 éves egészen pontosan. Hát sok boldogságot neki előre is, méghozzá egy olyan dallal, amiből kap jogdíjat. Mi ezzel köszöntjük fel. Jó viccet félretéve, óriási kedvenc, ez az igazi mai sláger. Sofia Reyes-től, Jason Derulo-tól, Dele Ghetto-tól az Undo Stress, amit már is indítok. Sofia, Jason Derulo. Bella!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.